0: Sunshine.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Jobb így nekem itt most, túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene. Illatok.

0: Sunshine FM-en. Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nyomozás indult az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozat közbeszerzése miatt. Jövő héten kezdődnek az őszi érettségi vizsgák. Minden régióban lassult a lakásdrágulás szeptemberben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést. Itt a hétvége, péntek reggel jelentősebb forgalommal kell számolni, elsősorban már 6 óra előtt a megye területén. Lassúbb haladás a 4-es, 41-es számú főútvonal bevezető szakaszán, úgy Nyíregyháza belterületén. Több munkaterület ma ismét dolgoznak a Kossuth utcán, a belvárosban, egy közmű korszerűsítési munkálatokat végeznek, forgalomkorlátozás mellett. És Nagykálló Nyíregyháza között szintén forgalomkorlátozás, Nyíregyháza belterületén, a Vasvári Pál utcán további forgalomkorlátozással számoljanak az ott folyó munkálatok idejére. Tompított fényszóró, ellenőrizzék le, hogy világító berendezések tiszták, épek és működőképesek legyenek. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az augusztus 20-ai állami rendezvény sorozathoz kapcsolódó közbeszerzés ügyében. A sajtóinformációk szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt indult, a feljelentés pedig a Mi Hazánk tette. Toroczkai László azt állítja, hogy Zelcsényi Miklós, a Tiszapát rendezvény szervezője, már a pályázat kiírása előtt egyeztetett a későbbi nyertes céggel. A párt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját is felvetette. Radnai Márk, a Tiszapát párt alelnöke és kormánybiztos ugyanakkor közölte, sem a közbeszerzésben, sem az állami ünnepségek megszervezésében nem vett részt. Jövő héten megkezdődnek az őszi érettségi vizsgák, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajzírásbelikkel. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 221 intézményben várhatóan több mint 24,500 diák tesz vizsgát. Az írásbeli érettségiket október 12 és 22-e között tartják, ezt követik majd a szóbeli vizsgák. Az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november közepén kezdődnek. A jelentkezők összesen csak nem 26,000 vizsgát tesznek az őszi időszakban, ezek közül mintegy 15,000-et emelt szinten. Az oktatási hivatal szerint így idén is jelentős számú vizsgázó vesz részt az őszi érettségi időszakban. Szeptemberben országosan megállt a lakásárak emelkedése az ingatlan.com lakásindexe szerint. Augusztusban még 0,4%-os havi drágulás mértek, szeptemberben viszont már stagnáltak az árak. Budapesten pedig további 0,2%-os csökkenés történt. Éves összevetésben országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult az áremelkedés. Budapesten jelenleg 1,41 millió forint a medián négyzetméter, a legdrágább 5. kerületben pedig 1,9 millió. A megyeszékhelyen 872,000 forint a medián négyzetméter ár. Közben a kínálat 11%-kal nőtt egy év alatt, miközben a vevői érdeklődés mindössze 1%-kal erősödött. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A posztra valamennyi alkotmánybíró jelentkezhet, a pályázatokat október 26-án délután 4 óráig lehet benyújtani. Az új elnök megválasztását november 2-ára tervezik. A döntést az Alkotmánybíróság teljes ülése titkos szavazással hozza meg, a megválasztáshoz a tagok több mint felének támogatása szükséges. Az új elnök megbízatása 3 évre szól majd. Az elnöki jogköröket jelenleg Cine Ágnes elnök helyett gyakorolja. Az előző elnök Polt Péter mandátuma szeptember 1-én szűnt meg, miután betöltötte a 70. életévét. Újabb lépésen haladhat tovább Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, ha sikerül megállapodni Magyarországgal a kárpát-aljai magyarok jogairól. Kijev szerint október 13-án két új tárgyalási terület is megnyílhat. Ehhez azonban az ukrán parlamentnek előbb el kell fogadnia a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Az ukrán miniszterelnök helyettes szerint Budapesttel arról született megállapodás, hogy a jogszabályt elfogadják, nem pedig arról, hogy annak addig hatályba kell lépnie. Magyarország korábban a kárpát-aljai magyar közösség nyelvi oktatási és kulturális jogainak rendezéséhez kötötte a csatlakozási folyamat további támogatását. A Median friss felmérése szerint a magyar lakosság közel kétharmada támogatná egy 2036-os budapesti olimpia megrendezését. A válaszadók 33%-a teljes mértékben, 31%-a pedig inkább támogatja az ötletet. Budapesten ennél valamivel alacsonyabb a támogatottságot, összesen 57% áll pozitívan a rendezéshez. A megkérdezettek 70%-a szerint Magyarország megfelelő feltételek mellett képes lenne jól megszervezni az olimpiát. A felmérést a Magyar Olimpiai Bizottság rendelte meg. Magyarország jelenleg azon 7 ország között van, amely érteklődését jelezte a 2036-os játékok megrendezése iránt. Hétfőn tárgyalja a Tisza párt frakciója és elnöksége Kaprinyák Tibor hajdúbihari országgyűlési képviselő ügyét Magyar Péter kezdeményezésére. A politikusról korábban készült vadászfotók kerültek ismét nyilvánosságra, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatok, köztük egy oroszlán mellett látható. Kaprinyák jelenleg az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának alelnöke. Gajdos László szakminiszter közölte, hogy a képviselő a minisztériumban nem tölt be tisztséget, és ott semmi ilyen feladatot nem lát el. Magyar Péter szerint a párt vezetésének egyértelművé kell tennie, milyen magatartást tart elfogadhatónak a politikai közösségen belül. Fontos adózási határidő közeleg, az egyéni vállalkozók számára október 12-ig kell teljesíteni a harmadik negyedévhez kapcsolódó bevallási és fizetési kötelezettségeket. Az érintetteknek a júliusra, augusztusra és szeptemberre vonatkozó adatokat a 2658-as bevallásban kell benyújtaniuk. Ugyancsak eddig kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Bizonyos esetekben akkor is lehet fizetési vagy bevallási kötelezettség, ha a vállalkozónak az adott időszakban nem volt bevétele. Ez főként a fő foglalkozású egyéni vállalkozóknál fontos, akiknél minimum járulék alap is érvényesülhet. A bevallás elektronikusan nyújtható be a NAF-hoz. 2032. január 1-én válthatná fel a forintot az euró Magyarországon, amennyiben addig teljesülnek a szükséges gazdasági feltételek. Erről Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt egy konferencián. A felvázolt menetrend szerint már jövőre megkezdődhet a szükséges jogharmonizáció, 2028-ban pedig azt vizsgálhatják, hogy Magyarország teljesíti-e többek között az államadóságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkozó követelményeket. Az ország 2029-ben léphetne be az euró előszobájának számító RM2-es árfolyam mechanizmusába. Ha minden feltétel teljesül és a folyamat a tervek szerint halad, 2031-ben születhet meg a végső döntés a csatlakozásról. Több mint 21 milliárd forint TAO támogatást követel vissza az állam sportszervezetektől szabálytalan elszámolások miatt. A sportért felelős államtitkárság a 6 látványcsapat sportág 2022 és 26 között felhasznált támogatásait vizsgálta. Ebben az időszakban csak nem 501 milliárd forint jutott közel 2500 szervezethez. A NAV eddig csak nem 2 milliárd forintot szerzett vissza, további 10,3 milliárd forint behajtása pedig 241 ügyben még folyamatban van. Több mint 7 milliárd forintot ugyanakkor 121 eljárásban nem sikerült visszaszerezni. A legtöbb jelenleg folyamatban lévő végrehajtás a labdarúgáshoz kapcsolódik. Az államtitkárság szerint a vizsgálatok célja az átláthatóbb sportfinanszírozási rendszer kialakítása. Folytatódik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága kedden meghallgatta a közpénzügyi elnök helyettesi posztra pályázókat, majd a vádemelésért, szerdán pedig a felnevitelért felelős tisztség jelöltjei következnek. Hantosi István bizottsági elnök közlése szerint a pályázók neveit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt a kiválasztott vezetőkről, akiknek kinevezéséről akár már a jövő heti parlamenti ülésen határozhatnak. Az MVHH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint augusztus végén már megválasztották. Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Agile nevű új védelmi ipari program létrehozását, amely 115 millió eurós támogatási keretet biztosítana főként innovatív kis- és középvállalkozások számára. A cél, hogy felgyorsítsák az új védelmi technológiák fejlesztését és piacra jutását, valamint egyszerűbbé tegyék az engedélyezési eljárásokat. A program emellett segíteni a kisebb cégek bekapcsolódását az európai védelmi ellátási láncokba. A javaslatot 536 képviselő támogatta, 101-en ellenes szavaztak, 16-an tartózkodtak. Az Agile 2027 elején indulhat el, ehhez azonban még az Európai Unió tanácsának jóváhagyására szükség van. Jelentősen csökkent augusztusban a lakáshitelek iránti kereslet Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a bankok 211 milliárd forintnyi új lakáshitel szerződést kötöttek, ami közel 17%-os visszaesés egy hónap alatt. Az otthon startnál 16,7%-kal csökkent a kihelyezett összeg, de így is 145 milliárd forintnyi hitelt vettek fel. A csokhoz kapcsolódó támogatott konstrukcióknál ennél is nagyobb, több mint 26%-os volt a visszaesés. A támogatott hitelek súlya ugyanakkor továbbra is jelentős, az év első 8 hónapjában 1612 milliárd forintnyi ilyen kölcsönt folyósítottak, részesedésük pedig csaknem 79%-ra emelkedett. Az október a merrák elleni küzdelem hónapja, ennek kapcsán szakértők a rendszer önvizsgálatát és a szűrő vizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet. Professzor dr. Dank Magdolna szerint az emlő tudatosság kulcsfontosságú, vagyis érdemes rendszeresen figyelni az esetleges elváltozásokra. Az önvizsgálat ugyanakkor nem helyettesíti a mammográfiát, a szervezet szűrő programa 45 és 65 év közötti tünetmentes nőket két évente hívja vizsgálatra. Egy hazai felmérés szerint a fiatalabb nők körében alacsony az önvizsgálat gyakorisága. A szakértők szerint ezért már középiskolás korban szükség lenne egészségügyi edukációra és a korai felismerés jelentőségének hangsúlyozására. Jogerősen is több éves börtönbüntetést kaptak azok a vádlottak, akik színes tintasugaras nyomtatóval készítettek hamis 10.000 forintos bankjegyeket. A debreceni ítélő táblahelyben hagyta a nyíregyházi törvényszék korábbi döntését, így az elsődrendű vádlott 8 kétársa pedig 5-5 év szabadságvesztést kapott pénzhamisítás miatt. A bíróság megállapítása szerint a hamis bankjegyeket kisebb értékű vásárlásoknál akarták felhasználni, hogy valódi pénzt kapjanak vissza. A védelem enyhítést kért a kiszabott büntetésekből, ezt azonban a másodfokú bíróság elutasította. Az ítélő tábla szerint a pénzhamisítás kiemelten súlyos bűncselekmény, ezért nem láttak indokot enyhébb büntetés alkalmazására. Időpontváltozás lesz a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozatában. Az eredetileg október 20-ra meghirdetett következő előadást egy héttel később, október 27-én kedden délután 2 órától tartják meg. A rendezvény előadója dr. Úrich Attila, Történet Tudomány és Filozófia Intézet főiskolai docense lesz. Séták a történelemben, múltunk nagy kérdései és tanulságai című előadásában a helyi történelem, a magyar identitás, valamint a múlt meghatározó eseményei kerülnek középpontba, közérthető formában. A program helyszíne a Nyíregyházi Egyetem B épületének nagy előadója. A Senior Akadémia rendezvénye továbbra is ingyenesen látogatható minden érdeklődő számára. Újra ellenőrzésekre számíthatnak az autósok Nyíregyházán a Bánki Donát utcában, ahol a lakó pihenő övezet betörténő szabálytalan behajtást figyelik. Az utcát sokan rövidítésként használják, a KRESZ szerint azonban csak az ott lakókhoz vagy odalátogatókhoz tartó, illetve más külön meghatározott járművek hajthatnak be. Az övezetben legfeljebb 20 km/órás sebességgel lehet közlekedni, és a gyalogosokra is fokozottan figyelni kell. Korábbi ellenőrzések során több szabálytalanul behajtó autó és megbírságoltak. A közlekedőknek ezért érdemes már az utca megközelítésekor figyelniük, a kihelyezett jelző táblákra is betartaniuk az érvényes forgalmi szabályokat. November 11-én felvételi nyílt napot rendez a Nyíregyházi Egyetem a továbbtanulás előtt álló diákok számára. A program délelőtt 10 órakor kezdődik a Kodály Zoltán Kulturális Centrumban, ahol az érdeklődők egy helyen ismerhetik meg az intézmény teljes képzési kínálatát. A diákok közvetlenül az oktatóktól és a hallgatóktól kérdezhetnek a szakokról, valamint részletes tájékoztatást kaphatnak a felvételi eljárásról, az ösztöndíjakról és a kollégiumi elhelyezésről. Emellett a külföldi tanulmányi és mobilitási lehetőségeket is bemutatják. Megyei iskolák és óvodák pedagógusai látogattak el a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc Ökoiskolába az őszi pedagógiai napok keretében. A résztvevők az intézmény pilot programként működő ízlelőivel ismerkedtek meg, amely az egészséges táplálkozás kapcsolja össze az iskola biokertjével. A diákok tanórákon zöldségeket termesztenek, amelyeket később az ízlelőben dolgoznak fel és kínálnak számukra. A választékban nincs chips, hozzáadott cukor vagy feldolgozott élelmiszer, helyettük zöldségek, gyümölcsök, műzlék és teljes kiölésű péksüteményből készült szendvicsek szerepelnek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankul Lászlót hallják. Megműtötték a Deac 31 éves jégkorongozójának, Pavel Varfolomejevnek a lábát, aki vasárnap a DVTK otthonában rendezett Erste Liga mérkőzést nem tudta befejezni. Az orosz támadó, aki 2 gólt szerzett Miskolcon, a 46. percben szenvedett súlyos térdsérülést, amikor Szirányi Bence olyan nagy lendülettel vitte el a térdét, hogy a játékos sípcsont védője is eltört. A hazaiak védőjének rendkívül durva szabálytalanságát mindössze 2 perces kiállítással büntették. Varfolomejevet pedig azonnal a miskolci kórházba kellett szállítani, majd onnan másnap a Debreceni Egyetem Klinika Központ Kenézi Gyula kampuszára került. A vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a játékosnak eltört a sípcsontja, így a traumatológián megoperálták. Előkelő helyen zárt Podgoricában Fedora Ferenc. A DSI Debrecen judokája 5. helyen végzett a Montenegróban megrendezett Junior Európa kupán. 24 ország 221 judósa lépett tatamira a Podgoricában, ahol a nőknél és a férfiaknál egyaránt 7-7 súlycsapatban küzdöttek meg az érmekért a sportolók. A magyar csapat összességében remekül szerepelt, hiszen a dobogós helyezéseket illetően 2 arany, 4 ezüst és 3 bronzéremmel térhettek haza a miénk. Nyíregyházáról indult a pályafutása révész Orsolyának, aki pár évig a Van Eger utánpótlás játékosa volt. A fiatal vízilabdázó egy sportösztöndíj keretében az egyetemi tanulmányait a Los Angelesben található California State University Northridge biológia szakán kezdhette ősszel. A vízilabdás sportpályafutását az egyetem női vízilabdagárdájában folytatja. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Visszaesett a hőmérséklet, így a hétvégén is erre kell készülni. Jó, ha rétegesen öltözködünk, azonban a szabadban továbbra is tervezhetünk programokat. A maximumok 13-20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mert ugye nekünk azt szokták mondani, hogy villámlás esetén ne álljunk a fa alá, mert abba belecsop a villám, és meghalsz, meg rádől.
2: Mármint kocsival ne álljunk a fa?
1: Nem, gyalog. Vagyis hát így, hogyha...
2: Hát nem az a legjobb módszer, az tény.
1: Nem, hát azt nagyon nem javasolják, hanem azt mondják, hogy kuporodj össze minél kisebbre, és akkor nagyobb az esélyed, hogy vihar esetén túléled. Nyilván, de nem a fa alatt. Ehhez képest mindenki a fa alá menekül mégis, mert hogy akkor ott nem ázik el annyira.
2: Hát mondjuk én, amikor vihar van, én még csak szaladgáló embereket láttam, olyat nem, hogy a busz megálló mellett kuporog valaki.
1: Hát olyat még én sem. De hogy akkor az a szerencsétlen zsiráf, hát az nem tud hova menni. Hogy menjen be a fa alá, amikor nagyobb, mint a fa?
2: Na, a testen áthaladó kisülés egyszerre több pusztító hatással jár. Először is az elektromos áram megzavarja a szervek működését. Ez tiszta sor. Másodszor hősok lép fel, harmadszor az erős elektromágneses mező roncsolja az idegi jeleket, gyakorlatilag megszünteti a test feletti uralmat, szóval annyira nem tesz jót a zsiráfnak, mint gondoltuk ez a villámcsapás. Úgyhogy felmerül a logikus kérdés, hogy a zsiráfok, ha ennyire sebezhetőek, akkor hogyan maradtak fent egyáltalán fajként? A válasz pedig nem biológiai titok, hanem statisztikában keresendő, ugyanis a viharok ritkák, a szavanna hatalmas, és annak az esély, hogy a villám pont egy adott állatba csapjon bele, az mégiscsak nagyon csekély, de ha belecsap, akkor mégsem működik ez annyira jó villámhárítóként.
1: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy maradhatott fent a zsiráf, miközben ilyen magas és belecsaphat a villám? Hát maga az az alkat, ahogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nehogy most valami jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, egy hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, míg a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű
2: megvan állat. Az, amikor megkínálnak Szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végig folyik. Akkor szerencsétlen zsiráf, mit érezted ilyen hosszú nyakkal?
1: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van? Hát mondjuk mi emberek is.
2: Hát ők a legnagyobb állatok.
1: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
2: Nekünk meg?
1: Évek kellene.
2: Hát mire repülni tudunk. Nem.
1: Azt mondják, hogy nehéz, felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
2: Már beszél, pedig még csak 5 éves. És már beszél.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sporthallgatást kívánunk mindenkinek. Laci, mit hoztál a sportvilágából?
3: Lejelentem a lásnál, Lionel Messi lejátszotta utolsó válogatott mérkőzését Argentina színeiben. Ez a hét, ez ilyen úgy tűnik, hogy minden sztártól elköszönünk. Ronaldóval kezdtük. Ő még mondjuk nem fejezte be hivatalosan, tehát még egy búcsúmeccs lehet, hogy vár rá majd a portugál válogatottban. Messi esetében viszont megvolt a hivatalos búcsmérkőzés, Benin ellen 3-0-ra nyertek. Már mérkőzés előtt napvilágot láttak olyan pletykák, hogy megpróbálták megvesztegetni a benini játékosokat, hogy kapjanak majd gólokat és olyanokat, amiket Messi szerez. Hát két gólpaszt adott, meg rúgott egy gólt. A benini kapus visszautasította, azt mondta, hogy kapus vagyok, az a dolgom, megakadályozzam a góllövés. Ha az utolsó pillanatban 0-0-nál Messi lövi a 11-est, azt is igyekszem majd megfogni. Nem sikerült, 3-0 lett a vége, de
2: hangzatos volt, amit mondott.
3: Jó, hát úgyis mindenki tudta, hogy nem ők az esélyesek. Még Ronaldo is küldött egy üzenetet Messinek, hogy nagyon büszke arra, amit elért a válogatott, büszke lehet arra, amit elért a válogatottal, és szívből gratulál neki, úgyhogy ez is egy szép gesztus volt. Mi meg legyünk boldogok, hogy évtizedeken keresztül láthattuk ezt a párharcot kettejük között, Ronaldo és Messi között, láthattuk Messit játszani. Nekem volt szerencsém látni őt élőben egyszer az első válogatott meccsén pár percig, amíg ki nem állították, tehát ez az mai napig klasszikus volt. Úgyhogy érdekes volt Messi pályafutása, de leginkább azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a valaha volt legjobb játékos, bár biztos, hogy az idősebbek most nekem esnek, és azt mondják, hogy nem, mert Puskás, meg Cruyff, meg Pelé, Holt, meg Pelé, meg igen, mindenkinek megvolt a saját korszakos játékosa.
2: Ja, nem, az más.
3: Igen, de szerintem Lionel Messit nagyon nehéz lesz túlszárnyalni a bárkinek is. Tehát maga a nem csak az, hogy világbajnoki címet nyer, nem csak azt, amit elért a Barcelonával, hanem maga az egyénisége, meg tényleg ahol játszott, gyakorlatilag ez az argentin válogatott, ebben biztos vagyok, hogy nem a döntőig, a csoportból alig jutott volna tovább, ha nincs Messi.
2: És mit gondolsz egyébként sportriporterként jelen generációnknak, most következő generációnak milyen nagy klasszisai lehetnek?
3: Hát Jamal, leginkább benne érzem azt, tehát hogy fiatal játékos, tehát ott van még Mbappé, ott vannak azért fiatal tehetségek, de nem érzem egyikőjüken sem azt, talán Jamalon igenak, mint ami Messi esetében, most csak kicsit alázatosabbnak kell lennie. Nyilván, amikor egy ilyen fiatal játékos nagyon hamar megtalálnak és hirtelen sztár lesz, azért azt fel kell dolgoznia. Messinél ezt soha nem éreztem, ezeket a sztárallőröket.
2: Nem, azért, mert ő mindig kiment a pályára, hozta a legjobb formát, és lejött a pályáról.
3: Igen. Bár mondjuk sok helyen raknak ki olyan posztokat, hogy nem fogadta el a kéznyújtást, meg
2: jaj, stb. Jó,
3: nyilván össze lehet vágni a nem tudom hány év pályafutása alatt olyat, hogy nem fogadta, a másik meg igen. Na, mindenkinek vannak jobb, meg rosszabb meccsei. Én azt láttam Messi.

0: esetében, hogy tényleg ő ez az igazi kiment, játszott, hozta a maximumot, amit tudott, és aztán lejött a pályáról, általában úgy, hogy már a neve mellett ott volt két gól, vagy három gól.
1: Igen, és akkor nem voltak vele kapcsolatos rossz hírek, pletykák, semmi. Ő élte szépen csendben az életét.
0: Igen, igen.
1: Hozta
0: igen.
1: Profi színvonalat.
0: Én is ezt gondolom. Tehát, hogy nem azt láttad, hogy már megint megvette a 28. Ferrariát, meg a többi. Nem
1: meg
0: egy...
1: a bulvárok címlapjára valami felkerült volna, hogy valamivel hírhet lett éppen.
0: Igen, igen. Úgyhogy én szerintem egy igazi példakép volt a fiatalok számára is. Nagyon érdekes volt, mert még mindig van visszhangja a Szlovákiában, ugye a Felvidéken rendezett ukrán-magyar mérkőzésnek, mert hogy most már az UEFA is vizsgálódik, meg a szlovák, meg a román sajtó nehezen dolgozta fel azt a molinót, amit kifeszítettek a magyar ultrák, nevezetesen ugye ki volt rakva, hogy Felvidék, és alatta pedig egy olyan szöveg, hogy Made in Hungária. Szerintük ez már rasszista, meg most ez provokatív, és ezért fütyülték ki a szlovákok a magyar himnusz, meg stb. Hát nem tudom. Tehát én ebben azért nem érzek olyan nagy provokációt.
1: Ha bele akarod látni, akkor bele fogod
0: nyilván,
1: magyarázni.
0: Igen, de hát azért a történelmi múltat azért azt ne hazudtoljuk már meg. Ha egyszer az évszázadokon keresztül Magyarország része volt, és Felvidéknek hívjuk, akkor most nem fogjuk átkeresztelni. Meg én azt gondolom, hogy ez már megint ilyen kezdjünk el valamit vizsgálódni, hogy valamiért büntethessünk típusú dolog. Bevitték ezeket a molinókat, beengedték a molinót, akkor utána már senki nem szóljon egy szót se. Az, hogy ez most valakinek rosszul esett, ugyanúgy utána egyébként meg kifütyülték a magyar himnuszt is, a magyarok meg az ukrán himnuszt. Sajnos ez, hogy mondjam, nem egy szép gesztus egyik részről sem, de hát a futballmeccsek nek ez is sajnos most már része ilyen szempontból.
1: Annyi, hogy aki nem bírja elviselni ezt a olykor kulturálatlan formáját az életnek, ami egyes foci eseményeken van, az járjon könyvtárba.
0: Én csak azért sajnálom ezt, mert van felfüggesztett szektorbezárás, meg stb. Majd most megint, hogyha az UEFA elkezd vizsgálódni.
1: Nincs igazság amúgy.
0: Akkor, igen, akkor majd megint az lesz, hogy megbüntetik a magyar válogatottat, amivel tulajdonképpen szurkolókat büntetnek, azokat a gyerekeket, családokat, igen. Akik nem.
1: Ezt
0: már sokszor elmondtuk, hogy ezzel én sose értek egyet. Itt volt például az egyik Deac jégkorong játékosa, aki súlyos sérülést szenvedett a hétvégén a Diósgyőr elleni jégkorong meccsen, úgyhogy az ellenfél egy 2 perces kiállítást kapott, és akkor itt megint arról beszélhetünk, hogy akkor hol van itt az igazság, meg is kellett műteni, eltört a sípcsatya a csatárnak, úgyhogy Debrecenben meg is műtötték, kedden rögtön ugye onnan a Miskolci kórházba szállították, még a sípcsont védője is eltört az ütközés következtében, úgyhogy nyilván szándékosság nem volt benne, de ilyenkor mindig ugyanaz a szituáció van, hogy a másik hónapokra kidőlt, lehet, hogy ezeket egy kicsit keményebben kellene szankcionálni, ezeket a sérüléseket hozó belépőket.
1: Igen, miután kiderül az, hogy ilyen súlyos lett, meg 8 napon túli a sérülés, és egyébként is, hogyha már a büntetéseknél, meg büntető eljárásokban is számít az, hogy mekkora a sérülés mértéke, akkor igen, egyébként itt is lehetne valamit tenni. Ha más nem lenne valami visszatartó ereje, hogy tudom, hogy szándékosság nincs benne, meg ne is feltételezzük, hogy van, de hogy... jobban oda kellene figyelni, hogy a másikat, azért ne bántsuk már. Tehát, igen. Hogy legyen elrettentő például.
0: Nyilván egy jégkorong azért tudjuk, hogy egy kőkemény sport, vannak védőfelszerelések, de hát szerintem az egyik legkeményebb, hanem a legkeményebb olyan szempontból, hogy az ilyen csapatsportágok tekintetében jó, amerikai futball szintén hasonló, de talán a jégkorongnál olyan sebességgel mennek és ütköznek, és palánkra szorítás, és a többi, hogy tényleg nem kislányoknak való sport. Hát jobbulást kívánunk a debreceni játékosnak, más már úgysem, tehát ilyen lemezekkel meg csavarokkal kellett a sípcsontját rögzíteni. Folytatódott viszont a Suli Road Show a Loki csapatánál, újabb iskolába látogattak el, és ez egy nagyon jó kezdeményezés egyébként, és Nyíregyházán is hasonló dolgok kezdődtek, itt az elmúlt időszakban több iskolába is ellátogatott jó néhány játékos, és én azt gondolom, hogy a csapat meg a klub imidzshez ez is hozzátartozik, és a gyerekek nagyon szeretik ezeket. Debrecenben is hatalmas siker volt, autógramoztás, közös fotók is, élménybeszámoló, pénteken Nyíregyházán pedig a Kertvárosi iskolába látogat majd el a Sparinak néhány játékosa, és ott is hasonló programok lesznek, nyilván az is belefér, hogy esetleg egy kis közös játék, egy kis közös közös foci, és hát akkor a gyerekek elmondhatják magukról, hogy pályára léptek ezzel meg ezzel a játékossal. Így kell megszerettetni velük a csapatot, és így kell utána aztán azt elérni, hogy ezek a játékosok, vagy ezek a gyerekek aztán menjenek szurkolónak, vagy ha nem szurkolónak, és tehetségesebbek akár játékosnak is az utánpótlás csapatokba. Révész Orsolyának pedig gratulálunk, ő egy nyíregyházi kötődésű vízilabdás, és ösztöndíjat kapott az Egyesült Államokba, úgyhogy ott tanul mostantól, szurkolunk majd neki. Tegnap beszámoltunk arról, hogy az egy teniszező kapott ösztöndíjat, szintén egy nyíregyházi závodszkiminál személyében, úgyhogy úgy tűnik, hogy azért Amerikában is felfigyelnek a régiós sportolóinkra, és hát sok sikert nekik. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban azért a sport milyen komoly szinten van, milyen prioritást élvez, milyen edzők dolgoznak, milyen infrastruktúrális háttér van. Ebből azt gondolom, hogy a magyar sportolók meg a magyar válogatottak is profitálhatnak. Majd tegnap Czanik Balázs tartott egy ingyenes edzést a Continental Arénában, a Mozdony Nyíregyháza keretében, november 8-án visszatér majd. Az ő edzés módszere ötvözi az aerobikot és a capoeirát, ez egy brazil harcművészeti ág. A kettőt összegyúrta, hát kőkemény edzés volt, úgyhogy erre lehet készülni majd november 8-án is, mert visszatér majd Czanik Balázs Nyíregyházára, akkor pénteken Nikővel közösen tartanak egy edzést, és aznap fit mérések is lesznek, szűrő programok, tehát egészségügyi mérések. Érdemes beírni a naptárba ezt a november 8-át, hiszen elmész, és nagyon hamar megtudsz bizonyos dolgokat, tehát hogy mennyi a zsírszázalékod, milyen a vérnyomásod, milyen a vércukorszinted, a koleszterined, és a többi.
1: És hogy milyen sokat kell még gyakorolni a capoeira mozdulatokhoz.
0: Igen, és hogy mit kellene csinálnod, hogy ezt meg tud csinálni.
1: Igen, nagyon látványos, úgyhogy aki teheti, akkor tartson majd ezzel az eseménnyel. Laci, köszönjük a sport összefoglalót.
2: Ez volt a Keltető Sport a Sunshine FM-en.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: És ami nekem így megütötte a szemem, hogy Lengyelországban teljesen más az eljárás abban az esetben, hogyha a közelgő rendőri ellenőrzést jelezzük. Ugye Magyarországon villogni szoktunk egymásnak, vagy a kezünkkel körkörös mozdulatot teszünk, vagy valamiféle jelzést adunk. Motorosok
2: a sisaknak a tetejét kopogtatják.
1: Azt nem tudtam például, hogy ez így működik. Igen. De nyilván a legjellemzőbb a villogás. Itthon egyébként ezzel kapcsolatban nincs semmiféle kitétel, legfeljebb a Crest talán annyiról szól, hogy a villogással nem vakíthatjuk el a szembejövőt. Legfeljebb ebben az esetben dönthet úgy a rendőr, hogy ez mégiscsak a Crest szabályának megszegése. De amiatt nem büntethet Magyarországon a rendőr, hogy mi jelezzük villogással, hogy ők a sarok túloldalán vagy 100 méter larrébb.
2: És honnan tudod, hogy mit jelzel? A Volkswagen bogarasoknál van egy bevett szokás, ha találkozol, most már nyilván kevesebb bogár van az utakon, de régen sok volt, és nekem az egyik kedvencem az volt, mikor bogaram volt, és én se tudtam az elején, hogy mindig villogunk egymásnak. Tehát mert örülünk és jelezzük. Mint hogy a motorosok
1: Hondások is így vannak egymással.
2: Igen. A motorosok is, minden egyes motoros integet a másiknak, egy ilyen szevasz. És kész, megy tovább. Hát nyilván nem olyan szerencsés, amikor nagy tempóba kanyarba mész, és jön veled szembe egy motoros, olyankor néha én is, aki lábbal, meg ilyen bénán, meg nem tudom, hogy integetek, de köszönünk egymásnak. Most honnan, hogy fogod bebizonyítani, hogy azt jelezte, hogy rendőr, és nem pedig az, hogy ismerős?
1: Na hát ez az, mert ugye a hír arról szól, hogy és Lengyelországban valóban büntetnek azért, még büntetőpontot is kapsz, meg kb. 17 ezer forintnak megfelelő büntetést, drónnal ellenőrzik ezeket, és már veszik is kifele. Tehát
2: hogyha
1: van egy
2: jelzed,
1: videó felvétel,
2: hogy rendőrt láttál, és te villogsz a másiknak, hogy lassítson.
1: Már szedik is kifele utána őt, és őt fogják megbüntetni.
2: Aki azért, villogott?
1: Igen, mert jelezted. Nyilván arra appellál a rendőrség, hogy nem a villogással lenne komolyabb probléma, hanem hogy esetenként akár olyannak is jelezhetnek, akinek nem lenne olyan jó dolog elkerülni egy rendőri ellenőrzést, mert vagy ittas, vagy körözik, vagy és társai.
2: Hát igen, mi is kapunk ezért egyébként sokszor, hogy miért mondjuk be azt, hogy hol vannak trafipaxok, mert hogy pont az lenne a lényeg, hogy kiszűrik, de hát a rendőrség
1: nem.
2: is közé teszi.
1: Tehát... Igen, én viszont azzal nem értek egyet, mert szerintem az jó dolog, hogy a trafipaxot mondogatjuk, már csak azért is, mert minden egyes alkalommal, amikor elhangzik egy trafipax, és valaki ezt hallja, ha nem is a környéken jár, de eszébe juttatjuk, hogy igen, vannak trafik, igen, bárhol lehetnek trafipaxok, és igen, büntetés járhat a sebesség túlépésért. Tehát ez már jó dolog szerintem beleültetni az emberek fejébe.
2: Igen, viszont mi is kaptunk például, amikor
1: a szondáztatás.
2: Na, azóta nem is szoktuk mondani.
1: Azt nem, mert azért mi is kaptunk, és abban igaza volt a hallgatóinknak, hogy mi jó szándékúak akartunk lenni, de az a baj, hogy ilyenkor azokkal is jó szándékúak vagyunk, akiket viszont tényleg ki kellene szűrni.
2: Így van, úgyhogy azokat nem is szoktuk mondani, viszont...
1: Elmondjuk, hogy hol nincsen szonda.
2: Igen.
1: Mondjuk?
2: Hát, vagy nem tudjuk. Viszont, sőt, akkor mondjuk ilyen kamuszonda helyeket, hogy szondáztatnak mindenhol. Egyik út, másik út, stb. Aztán lehet, hogy nem, és akkor már arra nem fog menni az a kívott.
1: Szerencsétlen sehova nem mehet. Na, ez a cél, hogy
2: szerencsétlen,
1: a kézik,
2: hát nem így van. Hogy Lengyelországban ezt ilyen komolyan veszik, nem tudom.
1: De ott is ki lehet akkor magyarázni az előbb említettekkel.
2: Igen, tehát, hogy akkor honnan fogod ezt bebizonyítani, hogy ő azért villogott?
1: Mi van akkor,
2: hogy... semmiért nem lehet most már villogni majd?
1: Figyelj, te miért villogott a magával szembe érkező 10 autóra? Hát tudja, az egyik a szomszédom, a másik a gyereknek az iskolatársának a szüleje.
2: Hát a harmadik a szomszédom.
1: Igen, a harmadik az egy volt autóm, volt barátnő, volt anyósom, mostani apósom, tehát egy bármit nem.
2: Maga megszámoltuk, 32 autónak villogott. Hát nagy a család.
1: Mindenkit ismerek.
2: Hát azt hittem, mindenki falun béli.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na és akkor a rendőrök megállították a járművet, mert azért mégiscsak gyanút fogtak, hogy mi ez a rendszám nélküli autó. Hát kiderült, hogy benne egy 8 éves autó vezeti az a járművet.
2: Akinek a vérében volt a vezetés, mint tudjuk.
1: Vagy hát most próbálta megszerezni a tapasztalatokat.
2: Igen, jogosítványa nem volt még, nem igen. Lehetett.
1: Egyébként azt mondta rögtön, hogy az anyukája adta neki oda a kulcsot, azzal a feltétellel, hogyha a mellette ülő 14 éves elkíséri az útjára.
2: Hát az nagy segítséget jelent.
1: Csak mire ezt a fiú kimondta, addigra a 14 éves már nem volt az autóban, mert ő meg eliszkolt közben. Hát ez... Tehát neki volt ennyi esze.
2: Na hát ez tényleg nagy segítség volt akkor a kisrácnak, tehát egy vakvezet világtalant, egy 8 éves vezet egy kocsit. Igen, tehát két jogosítvány nélküli, de legalább az egyik már
1: tudott szaladni.
2: Már nagyobb, mint a másik, de még mindig fiatalkorú, vagy kiskorú, vagy nem is tudom, hogy van a 14 év alatt. Szóval igen, de ő jól futott. És én nem is voltam ott. Megmondtam kisfiam, hogy csak akkor mehetsz, hogyha magaddal. Hát anya, vittem, nem volt ott, nem kapták el.
1: Figyelj, mondjuk én elég későn érő típus voltam. Én szerintem akkor voltam mondjuk 8 éves forma, mikor ez a gyerek, aki itt vezetett, ez 3 éves lehetett. Tehát, hogy akkor voltunk körülbelül egy szinten.
2: Hova akartak menni, azt kiderült?
1: Nem tudom, fogalmam sincs. Tehát, szerintem ők sem tudják.
2: Tehát, hogy mi volt a... Anya, elvihetem a kocsit. Persze, ott van, csak Pistikét vidd magaddal. Miért?
1: Tehát, hogy... Hát gondolom, elküldte őket a boltba.
2: Nem tudom.
1: Itt a kulcs, hozza anyádnak cigit meg bort.
2: Lehet.
1: Nem tudom.
2: Lehet, hogy ez volt. Én már nem vezethetek, kisfiam, mert ittam ma.
1: Például, na látod?
2: Ezért pont jó, akkor menjél te. Neked úgy sincs a rendszám sem a kocsin, jogosítványos sincs, nincs mit elvenni, kicsi vagy, nem lehet megbüntetni.
1: Igen, mint a filmben is, hogy már ittam reggel egy vodka narancsot. Reggel, hát de még csak 9 óra van. Azért volt benne narancs. Úgyhogy, igen. Na mindegy, anya odaadta a kulcsot, nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, de a gyerek szándéka az nyilvánvaló volt, hogy ő vezetni akart. És valamilyen szinten ment is neki, mert hallottuk már ilyet amúgy, hogy gyerekek vezetnek autót, tehát hogy ez működik, hát mindaddig. Csak azt nem értem amúgy, hogy miért nem volt rajta rendszámtábla. Uh-huh. Vagy itt van, fiam, gyakoroljál ezzel?
2: Valószínűleg...
1: De itt a kertben játszál, lássam, nem?
2: Igen, valószínűleg műszaki sem nagyon volt már a gépjárművön akkor ezek szerint, hogyha nem volt rajta rendszám.
1: Igen, mert azt szokták mondani amúgy a férfiak is, nem, hogy ha az autó nincs teljesen rendben, hogy úgyis csak az asszony jár vele. Tehát ezt nekem autószerelők szokták mondani, hogy amikor mondják, hogy alig van már rajta a gumi futófelület, meg rosszak a fékek, és akkor ezt szokták mondani, hogy hagyja csak az asszony jár vele a városban.
2: Oda jó lesz az.
1: Igen, nem hát ezzel meg csak a 8 éves gyerek jár, tehát hogy nem baj, hogyha nincs jó állapotban. Szóval a 14 éves meglátta a rendőröket és elfutott, amikor a tínédzser észrevette, akkor ugye kipattant az autóból, na most a történet vége pedig, hogy elszámoltatják édesanyját, büntető eljárás indul ellene. Járművezetés, tiltott átengedése, kiskorú veszélyeztetése miatt indult el büntető eljárás. Az eset pedig újra rávilágít arra, mint írják, hogy az autó kulcsának átadása egy gyermeknek nem egyszerű játék. A közúti közlekedésben egy ilyen döntés súlyos következményekkel járhat, mert bár egyébként igen, röhögünk itt rajta, de akár tragédia is lehet.
2: Abszolút, abszolút, és hát nem tudom most, hogy tényleg az édesanyja odaadta-e. Nyilván, hogyha én lennék az édesanyja, biztos letagadnám, és azt mondanám, hogy elvitte magától. Tehát, hogy most én nem is voltam otthon.
1: Büdös kölyök 8 éve hazudik, tudja, hány éves 8?
2: Igen, és nincs is kocsink, az a szomszéd kocsija. Most loptuk.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: kedves hallgató! Ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Egyre több a vita az országgyűlésben a személyes érintettségre hivatkozó felszólalások miatt. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök is 100 milliókat utazott el. Hadházi Ákos szerint a Tisza párt egyik országgyűlési képviselője hasznot húzott a paksi földvásárlásokból. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Egyre több a vita az országgyűlésben a személyes érintettségre hivatkozó felszólalások miatt. Június 8-a és szeptember 15-e között 34 esetben kértek szót erre hivatkozva a képviselők. A házvezetés leginkább akkor fogadja el az érintettséget, ha valakit név szerint minősítenek, vagy konkrét állítást tesznek a személyével, családjával kapcsolatban. Ha a felszólaló a pártját vagy a frakcióját ért kritikákra reagálna, az ülésvezetők rendszerint megvonják tőle a szót. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök, 33 külföldi útjára összesen több mint 387 millió forintot költöttek el. A legdrágább egy 231 millió forintos párizsi olimpiai út volt, amelynek szállását még elődje Novák Katalin stábja foglalta le, míg a legolcsóbb 0 forintos utazást egy horvátországi munkalátogatás alkalmával érték el. A költségek túlnyomó részét, több mint 323 millió forintot a szállások tették ki. Hadházi Ákos szerint Sárosi József a Tisza párt országgyűlési képviselője közvetítőként hasznot húzott a paksi földvásárlásokból, és a megszerzett dokumentumokat átadja a nyomozóhatóságnak. Sárosi visszautasította a rágalmakat, és közölte, hogy cége szabályos megbízási szerződés alapján kapott díjat az ingatlan értékesítése után. Állítása szerint minden törvényesen és az eladó teljes megelégedésével zajlott. Jelentősen több mint 61%-kal emelkedett az ittas járművezetők száma 2026 első felében az előző év egészéhez képest. Az Országos Rendőr Főkapitányság adatai szerint 6 hónap alatt több mint 5600 ittas sofőrt, motorost és roller használót szedtek ki a forgalomból a rendőrök. A statisztikák alapján a 18 év alatti fiatalok körében romlott a leginkább a helyzet, ami megtörte az elmúlt évtizedben tapasztalt kedvező csökkenőt. Trendet. Ismét a vevők kerültek kedvező pozícióba a lakáspiacon, a Fundamenta friss elemzése szerint. Szeptemberben jelentősen visszaszorult a kereslet, miközben a kínálat jóval kisebb mértékben csökkent, így a vásárlóknak nagyobb mozgásterük és alku lehetőségük van. Az eladási árak rugalmatlanok, lefelé lassan korrigálnak, de a felújított ingatlanok továbbra is tartják az értéküket. Megreformálja az Európai Unió a légiutas jogi szabályozást, így a jövőben a normál jegyet vásárlók felár nélkül vihetnek majd fel két kézipoggyászt a fedélzetre. A legkorábban 2027 végétől életbe lépő változások értelmében a jegyár egy kisebb személyes tárgyat és egy legfeljebb 7 kg-os, maximum 1 méteres kisbőröndöt tartalmaz. Az új szabályozás célja a rejtett költségek visszaszorítása, az Egyesült Királyságból induló brit járatokra ugyanakkor nem vonatkozik majd.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken térségünkben napközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: No kérem szépen, 6 óra és 15 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Mara!
2: Hello, jó reggelt!
1: Elaludtam.
2: Láttam.
1: Hú, de nagyon amúgy.
2: Jó, de ebben az a durva, úgyhogy én nagyon megijedtem, hogy alapból már voltak frusztrációim, ahogy jöttem be, olyan sötét van, mintha éjszaka mennék dolgozni. Nem volt meg ez a reggeli vibe-om, meg fura volt, hogy én felkészültem, hogy tök hideg van, és amúgy nagyon jó idő van.
1: Fú, ez most megint egy ilyen katasztrofális helyzet, tehát ilyenkor szokott jönni a baj. Én azt érzem, hogy most lesz baj.
2: Lehetséges, amúgy már éjszaka is voltak jelei, a kocsin meg látszik is alapból, hogy ilyen poros, esős valami lett. Na mindegy, nem az a lényeg, és akkor jöttem be, mondom, hol van Norbi? Már gondoltam, hogy amúgy tutira itt vagy, már majd beszólsz valami frappánsat nekem, hogy nem sikerült idejönni, vagy nem tudom. Kapcsolom be a monitort, nézem, mennyi időnk van még, mindegy, sehol, jó, hát akkor főzök egy kávét, csak idejössz.
1: Elnézést kérek az összes gyalogostól, akit nem engedtem át.
2: Akit elütöttem.
1: Nem csak akiket nem engedtem át, mert most tényleg nem.
2: Hát tehát
1: én most poroztam befelé.
2: Én is szoktam ilyet csinálni, amikor nagyon sietek, és olyankor nagyon szégyellem magam amúgy, de van az a szituáció, amikor tényleg sietünk, és ez az. Ilyenkor szoktam megnézni, hogy mennyi zene alatt térek be, és akkor van, amikor nincs egy sem.
1: Ja, nem, úton voltam már, de nyilván ilyenkor kapott ki az összes piros lámpát,
2: ja, hát,
1: ami
2: persze.
1: Csak létezik. Három van útközben, de mind a három most piros volt természetesen, úgyhogy ez volt az egyik, aztán hát én olyan szépen kinyomtam az ébresztő órát, mint ide makkos hogyka, tehát, hogy ez szerintem nem meglepő a mai reggel folyamán. A tévét reggel kapcsoltam ki, egész éjszaka ment, tehát én tegnap este úgy eldöltem, igen.
2: Valami lett, lehet, hogy így most fáradtál meg a hétre, hogy így
1: előfordulhat, igen. Úgyhogy, ja, de hát itt vagyunk üdén, frissen, nem. De,
2: nem, hál' Istennek nem látszunk egyébként, hogyha nem, nézünk, bár igen. Én látszódhatnék, mert amúgy én frissnek tűnök, de kevésbé.
1: De ennyire?
2: Nagyon. A szemeid azok picik. Tehát, hogy konkrétan nem tudom eldönteni, mikor van nyitva és zárva.
1: Az jó. Most van csukva. Segítek ennyiben. No de kérem szépen, hát a déneseket Isten éltesse névnapjuk alkalmából, ugye október 9-e van, úgyhogy nagyon sok boldogságot kívánunk nekik. Az üzemanyagárak szempontjából csütörtökön kisebb korrekció történt a benzin országos átlagárában, így a 95-ös benzin 1 forinttal emelkedett. Azt a mindenit.
2: Ajaj.
1: Azt micsoda korrekció. Így az alábbi átlagárakon tankolhatunk, a 95-ös benzin 642 forint per liter, míg a gázolaj 709 forint per liter.
2: De figyelj, a korrekció, azt vehetjük úgy is, hogy emelkedik a gázolajhoz, és akkor
1: ja.
2: Aha. Közel lesznek egymáshoz.
1: Jó sikerült egyébként. Na, mara nézzük, milyen értekességek vannak ma.
2: Igen, 2000, na, hogy? Na. Szóval, 1992. október 9-én egy meteorit konkrétan belecsapódott egy autóba. Azért odafigyelje.
1: Aztán
2: és a tulajdonosa éppen otthon volt, amikor hatalmas csattanást hallott, kiderült, hogy egy meteorit átszakította az autó csomagtartóját.
1: Ez olyan, mint a Men in Black.
2: Hogy lehet egy ilyenre reagálni? Jó van akkor.
1: Anya, ezt te hoztad magaddal? Megint bevásároltál.
2: 2006-ban a Google pedig megvette a YouTube-ot, ezt ugye szintén október 9-én történt, és 1,65 milliárd dollárért vásárolta meg. Hát azért régen még tényleg csak egy ilyen videó megosztó oldal volt.
1: Mennyire durva,
2: mára
1: hogy
2: már kinőtte magát.
1: 20 év telt el azóta, és hogy ilyen ma már létezhetetlen az élet a YouTube nélkül.
2: Egyrészt, másrészt meg mekkora hype-ja volt egy időben, azért azóta nyilván lejjebb csengett más platformoknak köszönhetően, de hogy azért mindenkinek az életében jelen van valamilyen szempontból ez az oldal, úgyhogy szerintem tényleg hasznos. John Lennon viszont ezen a napon született, 1940-ben, ugye a Beatles egyik tagja, és Liverpoolban látta meg a napvilágot, de ami még szintén érdekes, hogy világpostai nap van ma.
1: World Post Day.
2: Igen.
1: Azt a mindenit.
2: Igen. Úgyhogy ilyenkor egyébként 150 ország tartja körülbelül valamilyen formában. Hogy?
1: Isten éltesse a postásokat.
2: Ilyenkor összemennek, és akkor buliznak egyet, vagy mindenki?
1: Lehet, vagy ma van az a nap, amikor mindig kétszer csengetnek.
2: Amúgy is.
1: De most főleg. Igen. Hát nem tudom, mondom, Isten éltesse a postásokat, ez a biztos egyébként.
2: Igen, igen.
1: Időjárási rekord is van. 1919-ben a mai napon nyírlugoson, tehát azért legalább itt a megyénkben, -6,2 fokot mértek. Jézus Isten!
2: Viszont Szegeden 1935-ben ezen a napon 29,8 Celsius fok volt.
1: Azért az is kemény. Most meg a kettő között vagyunk ezzel a 11 fokkal.
2: Nekem sokkal többet írt az
1: tényleg?
2: Autóm. Nekem 18-at.
1: 18-at írt, nekem 11-et, de lehet, hogy azért, mert nem jó helyen álltam. A telefonom 15-öt ír.
2: Akkor valahol vagyunk.
1: A kettő között.
2: Igen.
1: Igen. Hát Isten éltessen mindenkit, és természetesen a mai reggel folyamán is lesz majd témánk, amit meg tudtok majd a Facebookon keresztül nézni. Igen, az időkép az pedig 18 fokat mutat.
2: Akkor az autóm valós dolgokat mutatok.
1: Lehet, rá van csatlakozva az időképre.
2: Lehet egyébként, azt írja ki. De erősen felhős, úgyhogy kiderül ma még, hogy milyen időnk lesz.
1: Igen.
2: Legyen nálatok egy esernyő, esőkabát, vagy bármi, hogyha esetleg eláznátok, akkor ne legyen olyan kellemetlen.
1: Úgyse fogtok elázni. Reméljük. Én tegnap azt mondtam, hogy a mai nap folyamán esni fog. Hát nem sok jót kaptam visszajelzésképpen.
2: Ajaj.
1: Mert hogy ugye, tehát a picit utána néztem, és tényleg nagyjából a mai naptól jövő hét csütörtökig folyamatosan esőt mond. Amivel nincs baj, mert hogy nyilván szükség van az esőre, hogy a tápanyag, a föld és minden egyébnek szüksége van rá, de mi emberek valahogy sosem szeretjük.
2: Jó, de amúgy meg ősz van, mit várunk? Napsütést meg 40 fokot. Tehát ősszel nyilván esni fog, meg fúj a szél, meg hűvösebb van ilyenkor, mert elő lehet venni a jó kis kabátokat, sálakat. Hát én amúgy csípem.
1: Jobban szereted ezt az időt?
2: Nem, de kedvelem. Tehát én amúgy nagyon szeretem a gyertyákat, és ezt már mondtam is többször, és én tökre szeretem már ezt a hangulatot, amikor lehet egy kicsit gyertyát gyújtani. Nyáron kinek van kedve nézni kis három lángcsóvát egy üvegcsébe, érted?
1: Azt még az is tolja a hőt.
2: Igen, tehát akkor olyankor úgy nem kapcsolatban, vagy milyen már gyertyázó, és közben megy a klíma. Tehát, hogy nagyon ellentmondásos.
1: Azzal fújhatod el? Jó, már meguntam, úgyhogy rázúdítom a klímát.
2: Nem felgyújtom az egész lakást.
1: Úristen. Na kérem szépen, tehát famarosan majd jön a téma is, bulvározunk is egy picit, lesz téma is, minden egyéb, na meg hát félkor hírek, majd Maria jó voltából, úgyhogy érdemes velünk tartani. Jó kis péntek reggel van, ébredezzünk együtt a jó kis zenékkel. Earth, Wind & Fire, szeptember, így októberben. Ezzel megyünk tovább, kellemes szép jó reggelt mindenkinek.

0: Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Elindul a jövő héten az egységes betegelégedettségi platform. Magyar Péter szerint személyes és politikai felelősség terheli a korábbi kormányt a bicskei ügyben. Figyelemelterelő akciónak nevezte a Fidesz a gyermekvédelmi jelentés nyilvánosságra hozatalát. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Személyes és politikai felelősség terheli a korábbi kormányzat vezetőit a bicskei gyermekotthonban történtekért Magyar Péter miniszterelnök szerint. A vizsgálati sajtótájékoztatón ismertetett 108 oldalas dokumentumból kiderült, hogy csaknem 200 segítségkérő jelzés akadt el a rendszerben, emellett szándékos eltusolásokra és eltűnt iratokra is fény derült. A kormányfő a korábbi döntéshozók elszámoltatása mellett azonnali reformokat, köztük független jelzőrendszert, váratlan ellenőrzéseket és ágazati béremelést ígért. Figyelemelterelő akciónak nevezte a Fidesz a kormány gyermekvédelmi jelentésének nyilvánosságra hozatalát. Az ellenzéki párt nehezményezi, hogy az augusztus végén elkészült dokumentum bemutatásával másfél hónapot várt a kabinet, amivel álláspontjuk szerint Magyar Péter miniszterelnök csupán a saját büntető ügyéről és a tervezett adóemelésekről próbálja elterelni a közfigyelmet. A kormányfő a bicskei gyermekotthon elmúlt két évtizedét feltáró vizsgálat kapcsán úgy fogalmazott, az állam évekig szisztematikusan cserben hagyta a védelmére bízott gyerekeket. Elindul a jövő héten az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást és jelezhetik az esetleges panaszokat, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető ismertette, hogy október 15-én várólista csökkentő program indul, a keleti ország részben pedig a térségi ellátás fejlesztésére régiós kórházak kialakítását kezdik meg. Januártól emellett egy független minőségbiztosítási hatóság felállítását is tervez a betegbiztonság szigorú ellenőrzésére. Minden hatodik Magyarországon közlekedő gépjármű állapota kifogásolható a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet mérései szerint. A szakemberek a szeptemberi ellenőrzéseken több mint 600 személyautót vizsgáltak meg, amelyek átlag életkora csaknem 17 év volt. A

0: hibák hátterében leggyakrabban a karbantartás elmaradása, a rossz üzemi körülmények vagy a szakszerűtlen teljesítmény növelő átalakítások állnak. A vizsgálat során több tucat járművet kellett azonnal műszaki vizsgára kötelezni a kiugróan magas károsanyag kibocsátás miatt. Aláírta a román államfő a medveállomány ritkításáról szóló törvényt, amely idén 859 barna medve megelőzési célú kilövését teszi lehetővé. A jogszabály emellett további 110 védett nagyvad kiiktatását engedélyezi, amennyiben azok emberi életet veszélyeztetnek. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az elhúzódó jogi húzavona miatt a hátralévő kevés időben már szinte lehetetlen lesz teljesíteni az idei kvótát. Romániában a felmérések szerint több mint 10 000 medve él, és az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a lakott területen történt támadások száma.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Pénteken térségünkben napközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkeltésem az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 5 perc múlva pedig pontosan 3:47. Kellemes szép reggelt kívánunk mindenkinek, és hát azok kedvére, akik esetleg most csatlakoznak be még az adásunkba, Béla jól megérdemelt szabadságát tölti. Mindenki nagy örömére. De hogy is, most már, egyébként most már azért hiányzik.
2: Igen.
1: Tehát, hogy, de nem, de tényleg, tehát hogyha ha most egy picit így belegondolunk ebbe az elmúlt egy hétbe, akkor most már így azt érzem, hogy na, most már azért kijöhetne, hogy rácsaphatna egy igazit a hátamra, hogy...
2: Azt hittem
1: na,
2: a fenekedre, annyira lefelé csaptam.
1: Nem, csak hogy tudod, ez a, amivel engem így általában szokott köszönteni. Tehát, hogy most már így azt érzem, hogy, hogy most már azért jó lesz, hogyha hazajön.
2: Na jó, most hazajön, felkérdezem, hogy engem miért nem köszönt valami kis kedvességgel.
1: Mire gondolsz?
2: Hát nem tudom, engem nem köszönt.
1: Hát de mindig hoz valamit. Az nem elég? Ja, hogy úgy, hogy minden nap. Nem tudom mit nézni, neked is rácsapna egyet a hátadat.
2: Ja, hát az pucu. Nem tetszene, pucu, az nem tetszene amúgy nyilván, de hogy valami, nem tudom, hogy szia Mara, jó reggelt, vagy nem tudom, legyen szép napon. Jaj, az a fej. Nem tudom, jó, de a pucuba is van valami cukisága.
1: Persze.
2: Nem? Tehát, hogy én akkor, amikor azt mondja nekem, hogy bogárkám, akkor tudom, hogy olyan kis kedvesen szólít.
1: Hát csak nem
2: meg.
1: Mindegy, hogy mondjuk egy paloskára gondol, vagy egy légyre, vagy egy szonyogra.
2: De aljas vagy, tuti valami cukiságra gondol olyankor. Na most meg lepke. Is fogom kérdezni, hogyha ír, mert biztos fog.
1: Fölhívjuk telefon. Én gondolkodtam rajta, fölhívjuk telefonon.
2: Hogy jó reggelt, Fűni, akkor igen. Most elmagyaráznád, hogy amikor azt mondod, hogy bogárkám, akkor milyen bogárra gondolsz?
1: Igen. Na jó.
2: Na mindegy, jó. Tényleg amúgy majd visszajön, akkor megint más lesz, meg tényleg most legalább kipiheni magát. Reméljük, hogy kipiheni magát is, fitten is, üdén tér majd vissza. Úgyhogy mi meg addig üzzük, hajtjuk tovább.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogyha mondjuk most felhívnánk telefonon, neki el van-e medve az adástelefon? Mert ha nincs,
2: szerintem
1: akkor...
2: Szerintem nincs.
1: Akkor azzal így lehetne, tudod, így poénkodni.
2: Szerinted nem jönne rá?
1: Jó, hát nyilván rájönne. Csak
2: megnézi, hogy ki hívja őt ilyenkor, mikor még pihenne.
1: Amúgy igen.
2: Tehát akkor, mikor már felkelt és mondjuk túl van a reggelin, akkor azt mondom, hogy oké.
1: Jó, ezért nem fogjuk felhívni, mert ha most felébresztjük, akkor nem jól sikerülnek az utolsó napok, ami azt jelenti, hogy akkor jövő héten hétfőn megint elő leszek véve.
2: Ami lehet, hogy amúgy is.
1: Amúgy is előfordulhat, de így meg biztosan. Igen. No kérem szépen, ugye a témánk majd hamarosan kint lesz a Facebookon, én már láttam, igen. De most egy picit bulvárkodunk, mert hát azért egyre többet jön velünk szembe az interneten az, hogy ilyen poénosan több utalás érkezik a munkáltatótól, a főnök hív 72-szer, a könyvelő ír 42-szer, te pedig csak azt látod, hogy ott van az utalási bizonylat, ami mit tudom én, 43 millió.
2: De élném.
1: Meglepődnél hát egyébként?
2: Nagyon, meg, de örülnék.
1: És mit csinálnál egy ilyennel? Tehát ha mondjuk te kapnál egy ilyet, hogy mondjuk neked jön egy nagyobb összeg, mint ami a fizetésed. Tehát mondjuk tegyük azt, egy nullával több van mögötte.
2: Igen.
1: Mit tennél?
2: Egyébként én nem tudnám eltenni. Tehát, hogy én vagyok annyira becsületes ebből a szempontból, hogy nekem ez nem menne. Tehát én rögtön jelezném, hogy valami baj van, jó, vissza, stb. Utána meg bíznék benne, hogy valamivel kárpótolnak, hogy hát, ha már ennyire kedves volt, akkor itt egy 100-as pluszba, vagy nem tudom. Tehát, hogy én amúgy örülnék.
1: Tehát
2: neki.
1: Te abban bíznál, hogyha ha visszautalod, akkor akkor nem lenne az, hogy te
2: igen.
1: Eltetted.
2: Hát én nem tenném el. Tehát most a, jó mondjuk, ha az enyémet nézzük, hogy mennyit kapnék azért, tehát egy nullával többet, akkor meg se érni. De ha már két nullával,
1: már két nullával többet, akkor már elgondolkodnál rajta?
2: Ki tudja. Nem, amúgy nem tenném el.
1: Tehát akkor nem az lenne, hogy mondjuk megérkezik az a, tegyük fel 4 millió forint a számládra.
2: Igen.
1: És akkor utána mondjuk ezt hallják a telefon túl végén.
3: A hívott szám jelenleg nem kapcsolható. Kérjük, ismételje meg hívását később.
1: Tehát akkor nem ez történne.
2: Nyilván nem ez történne, nem. Tehát én nem. Miért eltennéd?
1: Nem, de egyébként
2: dehogy
1: nem.
2: Tenni. De szerintem egyikünk se tennie. Ez nem egy olyan cég, tehát a mi cégünknél nem egy olyan közeg van, ahol ezt be lehetne játszani. Mert most a dolgozod egy nagy multinál, van ott 200 ember, vagy nem tudom mennyi, akkor ott lehet azt mondod, hogy elmentem, sziasztok, érted? Mint ahogy ebben az esetben is volt, hogy egy takarító kapott véletlenül 620 000 dollárt.
1: Igen, mert hogy ugye ebből indultunk ki, hogy ahogy Mara említette, tehát egy takarító véletlenül 620 000 dollárt utaltak ki neki fizetés gyanánt.
2: És el is tűnt.
1: Igen, és ugye itt jön fel az, hogy képzeljük el azt, hogyha megérkezik a fizetésünk, ránézünk a bankszámlánkra, és hirtelen mondjuk ott van rajta 620 000 dollár, vagyis nagyjából ilyen 200 millió forint. Azért az már jobban elgondolandó, meggondolandó.
2: Jó, hát de most ráadásul amúgy takarítóként, tehát annál a cégnél valószínű, ott kevesebb volt ez a fizetés. Tehát akkor mennyire tudott neki örülni, hogy végre vége ennek az életnek, és élhetem a kis életemet.
1: Az a baj, hogy ez a 200 millió forint azért ez nem életed végéig szól.
2: De sok mindent meg tudsz oldani.
1: Az persze, tehát hirtelen egy nagyobb összeggel nagyon sok mindent meg lehetne oldani. De most például az, hogy itt hirtelen azért, mert jön 200 millió forint, ez ideig, óráig pont elég tudna lenni egy-két befektetése, de azon kívül meg ugyanúgy élned kéne tovább az életed.
2: De ebben csak az a szomorú amúgy, hogy előbb-utóbb úgyis utolérik.
1: Hogy nem
2: tudsz úgy eltűnni azzal a pénzzel, hogy mi meglépek, és akkor elköltöm, és én vagyok, és akkor veszek egy házat mondjuk a Cipruson, vagy valahol, és akkor ott éldek, élek tovább, mert majd úgyis ott mennek utána. Tehát az a pénz a cégnek nyilván kell. De mekkora baklövés ez, de komolyan.
1: Hát nyilván itt egyébként olyan helyen kell házat venni ilyenkor, ahol nincs kiadatás.
2: Tehát, ja, erre
1: mindenképpen figyeljünk oda, mert akkor ott eléldegélünk egy darabig. És egyébként a legdurvább ebben a 620 000-es dolláros történetben, hogy ugye ezt nem azonnal vette észre az ügynökség, akit a takarító nőt foglalkoztatta, hanem júniusban, tehát nagyjából 3 hónappal később sikerült ezt észrevenni.
2: Képzeld, hogy 3 hónapig még mondjuk bejár dolgozni?
1: Igen.
2: Nem valószínű, de hogy egyébként így bejárt volna dolgozni, úgyhogy van 200 millió a számláján, és hát tök hártatlanul csak ott takarít, hogy nem tudom, úgy nem történt semmi.
1: De egyébként nem is került vissza ez a pénz. Tehát, hogy kapott egy 3 hónapnyi lehetőséget, hogy szeptemberig visszafizesse ezt az összeget, és mivel ez nem történt meg, ezért ugye nyilván pert indítottak a dolgozó ellen, aki már ugye nem dolgozik ennél a cégnél. Igen, ez nagyon érdekes egyébként, mert nyilván az emberi becsület azt mondja, hogy már pedig én ezt visszafizetem. De van az a bizonyos élethelyzet, és szerencsére egyébként ezt inkább külföldön tapasztaljuk, hogy ott az emberek inkább azt mondják, hogy hát nem én hibáztam, ők hibáztak, egy-két napig várok.
2: Ha esze lett volna, akkor köthetett volna valami alkut, hogy rendben, visszautalom ennyi százalékát, a nem tudom mennyi részét, meg akkor...
1: Igen, mert hogy... Igen, ez a made in-ben nyelve?
2: Hát ezt akkor légy szíves, adjátok ide nekem, és akkor mondjuk nem tudom, mivel lehet ezt érvelni, de valamiért. Tehát, hogy akkor én visszaadom a 90%-át, a 10%-a maradjon meg. Még a 10%-ával is jól jár.
1: Egyébként nagyjából igen. Hát ez nem egyszerű egyébként.
2: Tehát, hogy itt lehet matematikázni, de most nyilván ő rosszul fog járni, mert 3 hónap alatt már simán költhetett.
1: Nem, hát meg az, hogy itt polgári perre viszik ezt az egész történetet.
2: Annak
1: és
2: mikor
1: a végén
2: lesz vége? Soha.
1: Soha. Egyrészt igen, tehát a cég továbbra sem fog belőle évekig látni pénzt, és mivel ez nem sikkasztásnak minősül, hanem a könyvelőnek a hibája, aki mondjuk nem jól utalt.
2: Ó, azt milyen amúgy. Utalsz, kiutalod a béreket, elrontod, és utána azt mondja, ez a tiédből lesz levonva.
1: De most gondolj bele, mennyi pénznek kell lennie azon a számlán, hogyha ekkora összeg nem tűnik fel?
2: Soknak.
1: 3 hónapig nem tűnik fel, hogy valakinek mondjuk a 10-szeresét utaltuk ki.
2: Kellően soknak.
1: Ugye?
2: De hogy milyen fáradtnak kell lenni ahhoz, hogy a nullákat ott a végén még oda nyomkodj?
1: Bocs, igazából csak 62 dollárt kellett volna utalni, az enter helyett véletlenül a nullát nyomtuk meg. Igen.
2: Hát, na kemény dolog, azért kíváncsiak vagyunk, hogy ti mi csináltatok volna ebben az esetben.
1: Meg hogy járta már-e valaki így?
2: Hogy többet kapott?
1: Igen.
2: Ó, sajnos én még nem.
1: Hát én sem, csak hogy van-e olyan, hogy mondjuk valakinél itthon, Magyarországon, vagy itt a térségben előfordult-e már olyan, hogy véletlenül többet kapott.
2: Én mindig attól félek, hogyha utalok, hogy rossz helyre utalok. Nekem van egy ilyen parám amúgy, mit tudom, én legutóbb is fizettem be a biztosítást az autómra, és azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha rossz helyre menne. Bár ott is amúgy vicces volt a szituáció, tehát, hogy így elutaltam, ez egy vasárnapi nap volt, és akkor hétfőn csörgött a telóm, hogy hát díjtartozásom van. Hagyjatok már, hát kifizettem. Ja, hát de egy ilyen háromnapos könyvelési idővel igen, számolni kell. De ebbe az a vicces, és akkor tudod, én mondtam, hogy oké, tehát én megértem, hogy háromnapos könyvelési idő, de akkor tegyék bele azt a szerződésbe, és akkor nyilván azt belekalkulálom.
1: Hogy nem.
2: De egyébként meg, hogyha azt mondják nekem, hogy 5-e a határidő, akkor én 4-én 23 óra 58 perckor még azt elutalhatok.
1: Hát online nem tudtad volna egyébként? Tehát, hogy nem banki átutalással, hanem
2: nem
1: az ő felületükön?
2: Vagyis a jelszavamra. De nem is az a lényeg, hanem hogy igazából utána mondta a csaját elóba, hogy van semmi gond, jó, akkor ezt én jelzem a, hogy nyilván ugye bent, hogy akkor én beszéltem önnel, és kifizetted, és ez így is volt, jóvá is írták, megkaptam az e-mailt róla, csak hogy ez olyan kis vicces szituáció, és ott is aggódtam, hogy nem jött még az e-mail. Sikerült, jó helyre ment.
1: Mit csináltam rosszul?
2: Igen, vagy elrontottam, és akkor utána már ott elkezdesz kaptani.
1: Többet utaltam, és levittek a pénzemmel?
2: Nem, olyan volt már egyébként, hogy kaptam azért felszólítást, mert valami 100 forinttal kevesebbet fizettem be, és akkor ez a nem ár. De most tényleg, és akkor el kell utalni 100 forintot, hogy minden rendben legyen.
1: Ez
2: ami
1: fontosan.
2: Amúgy többbe kerül nyilván utána már.
1: Hogy nem, tehát az legalább 200-ba került neked.
2: Igen, az a 100 mínuszos forint. Lett,
1: jó, sikerült az a 100 forint, így van. Na kérem szépen, legyetek becsületesek, jó? Ne, ha többet kaptok, ne tegyétek el.
2: Nem.
1: Utaljátok vissza, ha esetleg valahol bármilyen úton módon véletlenül előfordul
2: egy ilyen. Jelezzétek a cégnek, így van, és így akkor van. Abból nem jöhettek ki rosszul.
1: Így van. A témánk 7 óra után már kint lesz a Facebook oldalunkon, úgyhogy már hozzá tudtok majd szólni, hiszen ma is el lehet tőlünk vinni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Most viszont zenélünk, utána pedig jön majd Maria.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Át a szokásos óriási forgalomban azt mondanám, hogy sietünk, de nem tudunk csak lépésben haladni a város egész területén. Vannak különösen neuralgikus pontjai a városnak, így például a Böszörményi út kereszteződésétől egész a Egyetem Sugár út kereszteződésig 30 km/h sebességkorlátozás van, illetve a jobboldali forgalmi sávot aszfaltozási munkálatok miatt lezárták. Több helyen drónokkal ellenőrzik a nagyobb csomópontokban a közlekedést a rendőri egész héten történő ellenőrzés kapcsán. Hát nagyon nagy türelmet és kitartást és balesetmentes közlekedést mind kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter szerint személyes és politikai felelősség terheli a korábbi kormányt a bicskei ügyben. Figyelemelterelő akciónak nevezte a Fidesz a gyermekvédelmi jelentés nyilvánosságra hozatalát. Elindul a jövő héten az egységes betegelégedettségi platform. Megújult a Hajdú Hadház és Hajdú Sámson közötti összekötő út. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Személyes és politikai felelősség terheli a korábbi kormányzat vezetőit a bicskei gyermekotthonban történtekért Magyar Péter miniszterelnök szerint. A vizsgálati sajtótájékoztatón ismertetett 108 oldalas dokumentumból kiderült, hogy csaknem 200 segítségkérő jelzés akadt el a rendszerben, emellett szándékos eltusolásokra és eltűnt iratokra is fény derült. A kormányfő a korábbi döntéshozók elszámoltatása mellett azonnali reformokat, köztük független jelzőrendszert, váratlan ellenőrzéseket és ágazati béremelést ígért. Figyelemelterelő akciónak nevezte a Fidesz a kormány gyermekvédelmi jelentésének nyilvánosságra hozatalát. Az ellenzéki párt nehezményezi, hogy az augusztus végén elkészült dokumentum bemutatásával másfél hónapot várt a kabinet, amivel álláspontjuk szerint Magyar Péter miniszterelnök csupán a saját büntető ügyéről és a tervezett adóemelésekről próbálja elterelni a közfigyelmet. A kormányfő a bicskei gyermekotthon elmúlt két évtizedét feltáró vizsgálat kapcsán úgy fogalmazott, az állam évekig szisztematikusan cserben hagyta a védelmére bízott gyerekeket. Elindul a jövő héten az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást és jelezhetik az esetleges panaszokat, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető ismertette, hogy október 15-én várólista csökkentő program indul, a keleti ország részben pedig a térségi ellátás fejlesztésére régiós kórházak kialakítását kezdik meg. Januártól emellett egy független minőségbiztosítási hatóság felállítását is tervezik a beteg biztonság szigorú ellenőrzésére. 39 év után teljes hosszában megújult a Hajdú Hadház és Hajdú Sámson közötti összekötő út. A csaknem 9 kilométeres szakaszon a szakemberek a korábban helyenként alig 5 méter széles úttestet 6 méteresre szélesítették ki, egységes új kopóréteget építettek be, valamint rendbe tették a buszöblöket és a vízelvezetést is. A beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedés a két település között. Jubileumi 10. alkalommal rendezik meg a Voke Színjátszó Fesztivál Debrecenben. A péntektől vasárnapig tartó rendezvény célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kis településeken és városokban működő amatőr színjátszó csoportok számára. A háromnapos eseményen fotókiállítással, szakmai kerekasztal beszélgetéssel, valamint 9 amatőr társulat változatos komédiáival és drámai előadásaival várják az érdeklődőket a művelődési központban. Idén is csatlakozott Debrecen önkormányzata a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2027-es fordulójához. A hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat tervező középiskolások október 5-től érhetik el a pályázati kiírást az elektronikus rendszerben és a Városházán. A kérelem benyújtási határideje november 5-e.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén a délelőtti óráktól csökken a felhőzet és előbújik a nap. Az északnyugati szél viszont több felé megélénkül, napközben 21 fokig melegedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Miért titeket nagyon?
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra és 13 perc, tehát 2 perc múlva 4:48. Kellemes szép reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban. Mara, hello Mara.
2: Szia Norbi.
1: Igen. Nem Béla, Norbi. Igen.
2: Norbi.
1: Jó volt, ügyes voltál. Közlekedési információkkal kezdünk, ugyanis Debrecenben van balesetünk, méghozzá Kisegyesi úton, úgyhogy az arra autózók csak óvatosan. Nyíregyházen is vannak fontos információk, mint például, hogy Nagykáló irányában, ugye jelen pillanatban napközben, hát van olyan időszak, amikor úgy dolgoznak a munkások, hogy hát kikerül ez a jelzőlámpás irányítás, úgyhogy csak óvatosan, meg hát ugye ott van az új körforgalom, úgyhogy senki nem megszokásból vezessen azon az útszakaszon, és hogyha van közlekedési infotok, akkor az pedig jöhet, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Na, a kötelezőeket letudtuk.
2: És... nem teljesen, még azért van egy fontos dolog, amit el kell mondanunk, hogy kint van a napi témánk.
1: Ja, igen, erre akartam átutalni.
2: Igen. Úgyhogy a kérdés az, miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nem kint élnél? Te mit csinálnál, ha nem lehetnél 24 órára?
1: Én igen lennék, mert hogy nemként, én meg igenként szeretnék élni.
2: Köszönöm a figyelmet, innentől kezdve egyedül Glac Norbert lesz a stúdióban.
1: Hát ez egyébként igen, ez egy picit erős téma, így péntekre, hogy mit csinálnánk, hogyha mondjuk mi az ellenkező nem lennénk. Sok minden végigfutott az agyamon.
2: Egynek hangot is adtál, de azt itt most nem mondjuk el.
1: Ja, persze. Nem, hát én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban.
2: Most az jutott eszembe, hogy vannak már olyan eszközök, amik meg tudják mutatni, hogy mit éreznek a nők, ugye, amikor szülési fájdalmaik vannak. Szerintem van olyan is, hogy a menstruációs görcsöket tudja stimulálni nektek, szóval lehet, hogy egyébként azt is így, ha elég, ha csak kipróbáljátok. De ez is egyébként emberenként változik. Leütöttem egy kis szivacsot az asztalról közben.
1: Lefoglalkozzál.
2: Szóval, hogy az a lényeg, hogy ez is változik, mert van, aki könnyedén átvészeli nőként. Fel se tűnik neki, tudod? Tehát, hogy semmi fájdalom. És van az, aki nagyon szenved, nagyon killódik, nem lehet hozzászólni. Kijön belőle az a belső démon, ami amúgy úgy egész hónapban ott nyugszik és alszik és pihen. Na, az alatt a pár nap alatt nem pihen. És olyankor még az is baj, ha levegőt veszel, az is baj, ha nézel, ha nem nézel, minden baj.
1: Mennyi fájdalomcsillapító kell egyébként ilyenkor?
2: Hát kell. Én magam nevében tudok beszélni, nekem kell. Tehát igazából nem túl sok, de nem is kevés.
1: Hát egy levélnyi.
2: Nem, az első két nap az, amikor ugye azt érzem, hogy ő a legjobb barátom, a fájdalomcsillapító, és tök jól érzem magam. Jó, ez jó. Egyébként sincsenek barátaim. Nem, tényleg úgy vagyok vele, hogy akkor az kell nekem, azzal én átvészelem, viszont sokkal érzékenyebb vagyok. Tehát annyira fölveszem azt, hogyha csak máshogy néznek rám.
1: Szenzitív vagy olyankor?
2: Óriási, tehát nagyon. Olyan szinten, hogy még képes vagyok itt bent is amúgy, hogyha már csak valaki máshogy néz, azt magamra veszem, és utána azon agyalok, hogy most megint mi baja van, mit csinál, nem csináltam semmit, és akkor ugye vissza kell fognom magam.
1: Hát jó, de most csak az időszakról beszélünk, de neked ezek a mindennapjaid már.
2: Nem, olyankor, ha csúnyán néznek, tudom is, hogy miért, és ki, és aha, akkor szólok értem. Is. De egyébként meg olyankor visszafogom magam, tehát nem kérdezem meg, hogy van-e valami baja az illetőnek, mert amúgy lehet, hogy semmi baja, csak én gondolok bele többet egy sima átlagos nézésbe. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nehéz ezt amúgy így túlélni. Én már többször felvetettem Bélának, hogy ezt én simán adnám, hogyha a nők mondjuk két napig olyankor így munkatávol, home office, vagy bármi, csak hogy ne kelljen emberek közé menni.
1: Már annyi szabadságot vették idén, még azt a két napot.
2: Van az már, ki emlékszik rá.
1: De hogy engem ez érdekel, de te mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
2: Mesztelenül szaladgálnék.
1: És az miért lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
2: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok között.
1: Ez most komoly.
2: Esküszöm. Évek óta ezt mondom mindig, ha tőlem megkérdezik, hogy jó, mert te mit csinálnál? Én futnék pucéran.
1: Jézus Isten, én mondjuk pont nem erre gondoltam.
2: Én tényleg, meg amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés lehet az, hogy ti bárhol tudtok igazából pisilni. Nem, nincsen azzal a gond, hogy jó, akkor most keres egy nagyon eldugott helyet, legugolsz, vigyázol a nadrágodra, s én amúgy nem is tudok természetben, tehát ezt már ugye tudjuk, de hogy nektek meg csak állsz, és vagy, és annyira könnyű az életed.
1: És még fütyülézel.
2: Igen, és akkor el vagy, és akkor a végén maximum rátolsz egyet hátulról is, és akkor tudod, hogy vége van. Tehát, hogy miért ennyire egyszerű nektek?
1: Aha.
2: Nekünk meg nem, és amúgy ezt tökre kipróbálhatnátok, hogy nekünk ugolva mennyire. Érkezés, amúgy olyan hozzászólás.
1: Van egyébként, nagyon sok családban egyébként egyre jobban a higiénia szempontjából bevezették azt, hogy a férfiak is ülve pisilnek.
2: Igen, ezt én is hallottam. Ezzel szerintem abszolút nincsen semmi gond, mert attól függetlenül ugyanúgy tud az a férfi is állva pisilni.
1: Hogyne?
2: Csak nyilván azért nektek, ha bárhová mentek, akár egy túrázás, vagy bármi alkalmával, sokkal-sokkal egyszerűbb.
1: Igen. De már érkeznek egyébként szép számmal hozzászólások. Dorina azt írta, hogy borotválkoznék.
2: Hát ezt amúgy is szoktunk, nem?
1: Hát egyébként igen. Tehát, hogy aztán Enikő azt írja, hogy lustálkodás valamilyen igazi férfi munka elvégzése.
2: Tudod, favágás. Tudod, mit próbálnék még ki?
1: Na.
2: Milyen érzés lehet nektek az, amikor megkérdezitek a nőtől, hogy mi a baj, és azt mondja a nő, hogy semmi. És az a gondolat rögtön.
1: Hogy hát én elmondom, hogy az milyen érzés. Aha, semmi, ja jó, oké. Pont úgy nézel ki, mint akinek semmi baja nincsen.
2: Azt tudom, hogy a párbeszéd hogyan zajlik
1: ennyi.
2: Le.
1: De ez zajlik
2: belül,
1: a fejben is.
2: Belül azért ott érzések vannak olyankor, hogy
1: persze,
2: aj,
1: ez.
2: Már most megint faggatnom kell, most mi baja van, stb. Tehát egyszerre szerintem ott 100 dolog pörög le bennetek. Mit csináltam? Mi baja van? Most éhes, szomjas, álmos, fáradt, kibosszantotta fel? Én voltam egyáltalán az, vagy nem? Meg akarja beszélni, nem akar megbeszélni, tehát hogy így szerintem ilyenek, nem?
1: De ez megint csak, amit te túl gondolsz. Nincsen, ebben nincs ennyi.
2: Nem hiszem, hogy ennyire egyszerűek vagytok. Férfiakat kérek, akik megírják, most azonnal SMS-ben vagy Viberen, vagy tök mindegy, hogy hol 0623163, de hogy amikor a nő azt mondja nektek, hogy semmi, akkor utána mit gondoltok? Mert Norbi nem gondolja túl.
1: Hát nem azt, hogy nem gondolom
2: nagyon
1: túl.
2: Nagyon összevesznék én veled amúgy.
1: Én kimondom. Tehát ha megkérdezik azt, hogy vagy megkérdezem, hogy mi a baj, és az a reakció rá, hogy semmi, akkor én elmondom, hogy aha, pont úgy nézel ki, mint akinek semmi baja nincsen.
2: Én egyébként pont ezért vesznék veled össze. Ez a válasz lenne az, amikor már indítanád azt a kis, tehát a kis szikrát, azt így belobbantanád, és akkor mondanám azt, hogy tényleg.
1: Közben nekem írtak üzenetet, csak hogy ezzel kapcsolatosan, hogy mi lenne, ahogyha nő lenne. Az első beülnék az autóba, és megpatkáznám a felnit.
2: Nem tudom, ki volt el, nem szép dolog.
1: A második pedig, hogy hülyeségeket beszélnék és kérdeznék. Benni, nagyon jó vagy, köszi.
2: Jó, köszönjük, hogy
1: és egyébként mennyire igaza van. Igen.
2: Hát azért ti férfiak is tudtok butaságokat beszélni. Ezt a mai témát nagyon élem amúgy.
1: De miért vesznél egyébként velem össze? Azért, mert én, tehát hogy elmondanám azt, hogy pont úgy nézel ki, mint akinek semmi baja nincsen.
2: Igen. És utána elkezdene torzulni a fejem.
1: Jó, de ez a tipikus egyébként, hogy négyszer megkérdezem, hogy mi a baj, azt mondod, hogy semmi, ötödjére nem kérdezi meg az ember, és pont addigra mondanád el.
2: Nekem nem kell annyiszor megkérdezni. Egyszer megkérdezed, azért elvágom, hogy semmi. Másodjára megkérdezed, akkor már elkezdem mondani. Egyébként meg az a problémám, hogy... Uh-huh. Ez így működik, igen.
1: Hú, de nem irigylem a párodat.
2: Igényli.
1: Gondolom, mennyire igényli, igen. Igen. Jó, ez a távolság, mindig úgy van vele, gondolom.
2: Na, nem, feltétlenül. Hidd el, még könnyebb úgy összeveszni, mint hogyha face-to-face vagyunk.
1: Szoktatok úgy is?
2: Persze. Hát egyébként amúgy ez is egy tök jó téma, bár keveseket érint szerintem ebből a szempontból, hogy sokkal nehezebb kommunikálni távolról, mint közelről. Közel látod az arcát, tehát látod a kifejezését, de írásban azért oda kell figyelni minden egyes szóra, akár egy smiley-ra, mert rohadtul félreérthető tud lenni, vagy azt, hogy tudod, hogy a másik nyűgös és fáradt, és akkor úgy kommunikáld le, hogy közben te ne bosszasd még jobban fel.
1: Fú, de nem lehet ez egyszerű.
2: Hát atya nem az.
1: Igen, no kérem szépen, tehát a Facebookon kint van a témánk, arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogy miket csinálnátok, hogyha 24 óráig a másik nemként élhetnétek. Tehát a férfiak nők lennének, a nők pedig férfiak.
2: Szétdobálnám a koszos zoknit a lakásban.
1: Ez most komoly. Jézus Isten. Na, és akkor 10 óra előtt pedig meg lehet majd tőlünk nyerni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Shakira pedig megint felírta magát. Hát a

0: Sunshine FM-en.
1: A következő percekben szintén mozgással foglalkozunk majd itt a Fit percekben. Egy érdekes témáról beszélgettünk Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezetőedzőivel.
2: Rendszeresen edzünk, fehérje bevitelre érdemes különösen figyelni. A fehérje fontos szerepet játszik az izmok felépítésében és regenerációjában. Ezért nem csak azoknak fontos, akik izmot szeretnének építeni. Jó fehérje forrás lehet például a tojás, a hús, a hal, a tejtermékek, illetve számos növényi eredetű élelmiszer. De itt is igaz, nem egyetlen tápanyag a lényeg. A kiegyensúlyozott étrendben a fehérje mellett megfelelő mennyiségű zöldség, gyümölcs, rost, szénhidrát és egészséges zsír is helyet kap.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: A bicskei gyermekotthon elítélt igazgatójának sokkal több áldozata lehet. Nyilvánosságra hozták a meddőségi klinikák államosítását előkészítő dokumentumokat. Megindokolta a fakivágási moratórium részleges feloldását Gajdos László. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A bicskei gyermekotthon elítélt igazgatójának a korábbi eljárásokban feltártnál jóval több áldozata lehetett, Gyurkó Szilvia szerint. A gyermekvédelmi államtitkár azt is bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiatalok jogi, pszichológiai és lakhatási támogatására. Nyilvánosságra hozták a 2018 és 2020 között hozott titkos kormányhatározatokat, amelyek a meddőségi klinikák államosítását készítették elő. A dokumentumokból kiderül, hogy az állam több 10 milliárd forintot szánt a magánintézmények és a hozzájuk tartozó ingatlanok felvásárlására a fokozott állami szerepvállalás jegyében. A lépést az akkori indoklás szerint a forrásokkal való visszaélések kivédésével magyarázták, ám ezt azóta sem bizonyították. Megindokolta a fakivágási moratórium részleges feloldását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán kifejtette, a teljes tilalom fenntartása lakossági fűtési válsággal, munkahelyek megszűnésével és milliárdos kártérítési perekkel fenyegetett volna. A kijelölt védett erdőterületek 35%-ában, valamint a 120 évnél idősebb állami erdőkben továbbra is tilos a fakivágás, az erdőgazdaságokat pedig a jövőben profit mentes természetvédelmi alapú működésre állítják át. Sikeresen lezárult az Országos Mentőszolgálat nagyszabású eszközpark fejlesztési projektje. A helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében közel 20 milliárd forint Európai Uniós támogatásból 256 modern mentőgépjárművet, valamint több száz orvostechnikai berendezést, köztük több funkciós defibrillátorokat és EKG készülékeket állítottak a betegellátás szolgálatába. Alapvetően kedvezőnek tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

0: Kamara akata és a vagyonadó átalakításának kormányzati irányát, de további egyeztetéseket sürget. A szervezet üdvözli, hogy a kisvállalkozók újra számlázhatnak cégeknek, és 22 millió forintra emelkedik a bevételi határ. Ugyanakkor arra figyelmeztet, a magasabb közterhek csalódást kelthetnek a korábbi rendszert visszavárókban. Azt javasolják, hogy a cégek felé történő számlázás után fizetendő 15%-os többletadó egy része emelje a katások társadalombiztosítási és nyugdíj alapját. Az Ukrán Parlament Oktatási Bizottsága egyhangulag elfogadta azt a törvénytervezetet, amely visszaállítja a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi jogait. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, a magyar és ukrán szakértők közös megállapodása alapján készült javaslat elfogadásával nagyrészt visszakapja a közösség a 2017-ben korlátozott jogait. A törvény tisztázza a magyar iskolák státuszát, biztosítja az anyanyelvű oktatást az órákon kívül is, és stabilitást hozhat a kárpátaljai magyar iskola rendszerben.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az angol font és a svájci frank jegyzése tovább mérséklődött a forinttal szemben, a fontára így alulról súrolja a 432, míg a franké a 393 forintot. Az euró és az amerikai dollár viszont nem mutatott érdemi elmozdulást, előbbi jegyzése éppen, hogy csak meghaladja a 366, utóbbié pedig kicsivel a 327 forintot. Pénteken térségünkben napközben felszakadozik a felhőzet, számottevő csapadék ekkor már nem valószínű, sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, napközben 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 3 perc múlva pontosan 3:48, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát ebben a pillanatban, ahogy érzem, mert mi ezt már érezni szoktuk, megérkezett Laci.
2: Jó reggelt, kis csokolom, sziasztok, miből érzed?
1: Lefertőtlenítem. Nem abból, hanem hogy a fertőtlenítőt, ahogy megérkeztél, már rá is nyomtad a kezedre, és ebből tudom, hogy megérkeztél.
2: Hát, mert ez már rutinból megy.
1: Igen. No, kérem szépen, a témánk adott a Facebookon. Miket csinálnál, ha 24 órán keresztül a másik nemként élhetnél? Itt már nagyon sok mindent átbeszéltünk. Mara például egy 20-assal szaladgálna a lába között.
3: Igen.
1: Tehát ő arra nagyon kíváncsi, és nem 20 ezressel.
2: Egy hanem messzel a lábad között.
3: Messzelenül férfiként szalad. Jó, az mindegy, nem, ezt most Norbi tette hozzá, hogy mekkorával, de hogy igazából én messzelenül szaladgálnék. Aha.
2: Uh-huh. Van az a film, tudod, ahol lehetett így kívánni az a ördögtől, és nem is tudom, a srác folyamatosan ilyen nagyhatalmú.
1: Mindenható?
2: Az.
1: Igen. A Jim Carrey is mindenható.
2: Igen. Hiszem, igen. És akkor itt rosszul sülnek el a dolgok. Tehát ott is van ilyen nagy bengakos aras, mert mondta, hogy az akar lenni, csak hát
1: én annyit mondtam,
2: nem olyan paraméterekkel.
1: Én annyit mondtam, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy mit élnek meg azokon a bizonyos napokon. Tehát, hogy mi az a fájdalom, amit ők így átélnek, mert valószínűleg akkor mi is jobban át tudnánk érezni azt, hogy mi történik bennünk. Tehát ezen van... kívül én úgy el tudom engedni a fantáziámat, hogy még mit csinálnék abban a 24 órában.
2: Amilyen szerencséd van, te biztos egy szülőnőt kapnál az napra. Tehát egy órán keresztül vajudnál, megszülnél egy gyereket. Lehet már, képzeljétek el, van ilyen szimulátor.
1: Igen.
2: Hogy rácsiptetik, és akkor az állítólag azt szimulálja. Nem tudom. Na mindegy, szóval, hogyha elég pekesek lennénk, Norbi, akkor ilyet kapnánk, de szerintem...
1: Laci, te mit csinálnál, hogyha te nő lennél a 24 órán keresztül?
2: Nem tudom, elmennék vásárolni, vagy nem tudom.
1: Kimennék potort bütykölni.
2: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom, tehát így fogalmam nincs. Nem, én nekem minden tiszteletem a hölgyeké. Szerintem sokkal keményebbek, mint a férfiak.
1: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod? Úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
3: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
2: És mit akarnál elérni vele?
1: Hát...
3: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most meg már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
2: Jaj, de az csak rólad volt szó.
3: Ja.
1: Személyeskedésben vagyunk, csak
2: nem,
1: szólok.
2: Nem, csak Mara szeretne most már oda kerülni a keverőpulthoz, és egyszer eljátszhatjuk most már, hogyha hónapok óta itt ül, és tényleg most már úgy érzed, Norbi, hogy betanulta ezt a szakmát, és helyet tudtad cserélni, akkor átengedhetnéd neki.
1: Jó, de az nem egyenértékű azzal, hogy akkor ő elmehet hajókázni.
2: Nem, Isten őri.
3: Arról volt szó, hogy hónapok kellenek oda kerülni. Én egy alkalomra odaülök, hogy hajókázni mehessek.
2: Jó, akkor majd kapsz egy vízibiciklit sóstól.
3: Na jó, ezért megbeszélem a főnivel, hogy tök mindegy, hogy hol, üljünk fel egy hajóra, nekem jó itt Tokajnál, vagy valahol, mit tudom én, küldök nektek egy selfie-t.
2: Menjél a Bodrogra, láttad? Most olyan szép zöld volt egyébként.
3: Tehát nem valami... baj, majd megszerkeztem, hogy kék legyen. Ráteszem egy jó. Tengerre.
2: Figyelj, megkapod a császárszállási tavon is vitorlázhatsz nyugodtan.
1: Persze, mert kevés benne a víz.
2: Hát már nincs benne konkrétan.
1: Igen, teljesen. Jó szórakozást hozzá, de ha gondolod, Debrecenben elviszlek a Békástóhoz, azt ott azt csinálsz, amit akarsz.
3: Jó van, nagyon kedvesek vagytok, inkább azt mondjátok meg, mit csinálnátok. Amúgy nekem eszembe jutott még valami, hogy mit csinálnék, ha férfi lennék.
1: Vakargatnád?
3: Nem, de hogy vakargatnád. Igazából azt tudjuk jól, hogy oké, azért a férfi testök más mindenféle szempontból, de amikor megpróbálom ezt egyébként nagyon
1: nem,
3: szépen.
1: Engedel ezt a szofisztikáltságot, nincs médiahatóság, toljad neki.
3: Nem tolom, tehát az a lényeg, hogy amikor ugye nekünk nőknek tetszik valaki, vagy esetleg izgalomba jövünk általa, az nem látszik. Tehát azt ugye ti nem veszitek észre, de rajtatok férfiakon látszik.
2: Rajtunk. Mi csinálunk? Rágjuk a körmünket?
3: Nem, ha egy nő látványa miatt izgalomba jött.
1: De ez nem igaz egyébként.
2: Hát az 18 éves korban volt utoljára olyan. Tehát nem azért azt tudjuk kontrollálni.
1: Nálunk, hogy Laci házas, én boldog párkapcsolatban élek, nekünk már.
2: Ez nem így működik, hogy ránézel.
3: Jó,
2: és
3: de
2: azonnal...
3: most itt ne arról beszéljünk, mert, hogy házasok vagytok, meg mit tudom én, meg párkapcsolatban élek. Amikor szinglik vagytok, és
1: olyan... Hát de nem, hát a nők szokták a hajukat bongyorgatni, okay. Meg ilyenek. Mondjuk erre kíváncsi lennék egyébként, hogy mit éreznek akkor. Tehát mi az a késztetés, amitől egyből elkezded a hajadat bizergálni?
3: Nem kezdem el a hajamat bizergálni.
2: Nem veszed észre, pedig szoktad.
3: Nem. Hát de az nem azért, mert nekem itt most...
1: Minden férfi tagot meglátsz, hello.
3: Hát
1: hello.
3: Nem, egyáltalán. Tudom. Olyan póker arccal tudok és csúnyán nézni rájuk is.
2: Uh-huh. Nem, mi meg végigélnénk egy átlagos hétköznapi anyukának az életét, tehát így elrohannánk a
1: reggel
2: gyerekét.
1: Reggel felkelnénk, igen, kávét főznénk.
2: Igen, reggelit csinálnánk, a gyerekeket elindítanánk iskolába, aztán érte mennénk, közben ledolgoznánk egy munkaidőt, majd hazamegyünk, várnánk a férjünket, főznénk valami kaját, és aztán utána beindítanánk egy mosást, mosógép, igen, stb. Még kivasalnánk másnapra.
1: Este az ágyban pedig csak annyit mondanék, hogy fáj a fejem.
2: Jó, egyébként én azt gondolom, most már a férfiak is sokkal inkább kiveszik a részüket a házi munkából, mint mondjuk sok-sok évvel ezelőtt. Mert régen azért ez tényleg jellemző volt, mondjuk a 50-60 évvel ezelőtt, hogy azért volt otthon a hölgy, meg sokszor ugye háztartásbeli is volt, hogy ezeket ellássa. De hozzáteszem, van olyan multicég, ahol például megkövetelik, hogy a vezérigazgatónak a felesége az ne dolgozzon. Azt mondta, hogy annyi fizetést kap, és arra kell koncentrálni arra a munkára, és a család pedig, vagyis hát a feleség pedig minden teremtsen meg, hogy neki ne kelljen ilyenekkel foglalkozni.
3: Ez melyik ez a cég? Oda szeretném küldeni a páromat.
2: Ez egy külföldi.
3: Az pont jó nekünk. Az
2: ez egy külföldi cég, és ez volt az előírás, ez volt az elvárás, megkérdezték, dolgozik a fel, igen, akkor most már ne dolgozzon.
3: Ó, de jó lenne.
2: Igen.
1: Na, de hogy kanyarodjunk vissza az eredeti témához, Mara. Vannak benned gondolatok?
3: Bennem mindig vannak gondolatok.
1: De hogy mi az, amit, mert azért itt a liftben beszélgettünk.
3: Hát ezt mondtam el most az előbb. Azt tutira.
1: Ennyi?
3: Igen, nem érdekel, hogy mit mondtok egyébként, mert én ezzel nem értek egyet. Tehát biztos, hogy az látszik, vagy volt
1: lázad,
3: már olyan
1: lázad,
3: szitu. Igen, hogy látszik, vagy történik ott valami kis mozdulat esetlegesen, és vagy mikor tényleg már ott elszabadul valami a testrészetek, és nem tudjátok irányítani. Úgyhogy...
1: De mi látszik, hogy feláll, vagy mi? Tehát mire gondolsz?
3: Igen.
1: Tényleg? Te láttál már ilyet?
2: 8. osztályban. Maximum.
3: Hát nem, mert biztos, hogy valami...
1: Tombolnak a hormonok 8.
3: Jó van, nem érdekeltek.
1: Nem, de hát most érted, azért egy felnőtt férfi azért már kordában tudja tartani ezeket.
3: Hát de honnan
1: ezeken.
3: Tudjam, nem vagyok felnőtt férfi. Pont
1: de szeretnél lenni, hát csak 24 órára.
3: 24 órára simán. Annyi
1: az a baj,
3: csinálnék.
1: Hogy ma... és annyi mindenkivel...
3: És egyébként megtenném azt is, amit, igen, jó, és itt nagyon-nagyon általánosítok, szóval akinek, igen, nem inged, ne vegye magára, de akinek igen, az még gombolja is be, hogy konkrétan még azt is kipróbálnám, hogy milyen az, amikor csak így ott hagyom a nőt, vagy félváról veszem, egyébként nagyon jó pasi lennék szerintem 24 órán keresztül, tehát hogy én azt szeretnék lenni, hogy ilyen bárkit megkapom.
2: Szerintem ez fordítva teljesen működik. Tehát már szerintem nagyon sok esetben a nő dobja, igen, ki a férfit.
1: Szó nélkül.
2: Igen. Sőt, azt is megkockáztatom, hogy ma már egy nő szed fel egy srácot.
3: Ja, hát ez.
2: Tehát,
3: egy,
2: hogy
3: igen,
2: most már ő dönti el, hogy
3: azt
2: mit szeretne.
3: Azt már én is láttam.
2: Csak úgy játsza el, mintha ez a fiú döntése lenne. Vagy legalábbis az ő döntése is. De hát ebben bámulatosok vagytok.
3: De ti semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
2: Hát
3: ezt
2: csináljuk ugyanúgy.
3: Csinálni.
1: De most abban mi az extra?
3: Hát ez
1: az átlagos hétvége.
2: Na például akkor, hogy legyen extrém, hogy a bánatban nyomjátok fel azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én, nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét.
3: A szempilla göndörítő?
2: Valami olyasmi, nem tudom, filmekben láttam csak. Tehát, hogy így ilyen egyesével elkezdik beállítgatni meg mindent. Tehát, hogy annak mi értelme van?
3: Azért, hogy az egyenes szempilla az is szépen fölfelé íveljen, és akkor legyen meg egy ilyen kis íve. Az enyémnek nincs, hiába nézed.
1: Én azt hittem másnap másik... megkérdezni, hogy hogyan dugjátok fel magatoknak.
2: Hát a másik, hogy kimennénk, elmennék egy fodrászhoz, és ott képes lennék egy egész délelőttöt ott ülni. Tehát, hogy a nők esküszöm szeretnek fodrászhoz járni. Mi férfiak ezzel hogy vagyunk?
1: Nagyjából fél óra.
2: Hát az a maximum. Igen. Tehát, hogyha oda van, az van, hogy 10 órára menjek a fodrászhoz, akkor 10-kor rásson hozzá, és 10 óra 15-kor már jöjjek el. Tehát, hogy ez a... És megkérdezik, hogy milyen? Hát a szokásos. És azért aztán 50 éven keresztül ugyanolyan hajad van.
3: Pedig milyen feltöltés az, amikor elmegyünk akár a kozmetikushoz, fodrászhoz, bárhová.
2: De mit tölt fel? Tehát
3: minket,
2: a
3: lelkileg. Nem, lelkileg, ja? Amikor így lehet pletyízni, beszélgetni olyankor.
2: Mondjuk a fodrásznál szóra... többet senki nem tud szerintem egy
1: ott aztán meg a körmösnél. Ott aztán olyan sztorik vannak.
2: Az a másik. Tehát, hogy gyerekek. Ott ülsz, és kiteszed a kezed, meddig tart egy műkörmözés?
3: Hát attól függ, mit kell csinálni.
2: Hát mondjuk egy ilyen
3: legyen egy óra hossza.
2: Egy órán keresztül ültök, és akkor beszélgettek arról, hogy mi történt?
3: Mindenről. Én mindenről. Nem, olyan zseniális pletykákat lehet tolni amúgy.
1: A körmösök, a fodrászok és minden szépségiparban dolgozó személyek, ők lelki szemetes ládák.
3: Én nem így szoktam nevezni.
2: Pszichológusok. És mindent tudnak mindenkiről.
1: Mindent.
2: Na ugyanez egy férfinél, hogy működne? Oda mész és odaállsz az autószerelő mellé, támasztod a falat, és egy órán keresztül beszélsz, hogy mi
3: történt. De ti is ezt csináljátok amúgy.
2: Hát a fodrásznál, az alatt a negyed óra alatt.
3: Igen. Nem a fodrásznál, akár hogyha olyan az autószerelő, mindent is megbeszéltek, de amúgy nekem volt olyan sztorim körmösként, hogy neveket nyilván nem fogok említeni. Csaj Anita? járt hozzám egy csaj, beszélgettünk, elmondta, hogy neki van egy párja, de annak családja van, stb. És olyan furcsa dolog alakult ki, hogy annak a pasasnak a felesége is hozzám járt. És volt olyan, amikor egymást követően jöttek, tehát hogy az a legkínosabb, amikor te tudod, és nem tudsz csinálni semmit, csak így nézel rájuk, de már tök más.
1: És még köszöntek is egymásnak. Hello!
3: Igen, és volt olyan, amikor a pasas elkísérte a feleségét, és akkor már rá is máshogy nézel, hogy na, tudom én, hogy te mit csinálsz. Aha. Csak kinyitnám a számot, már vége lenne. És nyilván nem teszed, mert amúgy hallgatsz.
2: Te magadnak csinálod a körmödet, vagy mész körmöshöz?
3: Magamnak.
2: Na, balkezes vagy jobbkezes?
3: Jobb.
2: Hogy csinálod meg akkor a jobbkezeden? A bal kézzel.
1: Hát ha 24 óráig nő lennél, ezt megtudnád.
2: Na, például, ez is egy... Tehát nyilván ahhoz kell egy kézügyesség. Tehát a bal kezed nem olyan ügyes akkor, mint a jobb,
3: nem,
2: de abban mintát csinálni, igen. És a többi. De, hát hogy ezzel bíbelődni órákon keresztül, meg ezt csinálni...
1: Ó, Laci, de ők ezt imádják egyébként.
3: Egy tényleg.
2: Vagy reggel felkelni 5 órakor azért, hogy aztán 7-kor elindulj a munkába, és 2 órán keresztül addig csak sminkelsz, vagy másfél órán keresztül, mert ismerek ilyen
3: Na,
2: hölgyet.
3: Viszont pont ezt szeretném férfiként még megtapasztalni, hogy felkelek, elmegyek a vécére, iszok egy kávét,
2: felveszel egy pólót, meg egy farmert,
3: felöltözök, és
2: már mehetek. És ennyi, így van.
3: Hát ez
1: úgy
3: csodálatos.
1: Érzem, hogy egyébként marában jobban él ez a vágy, hogy férfi lehessen 24 órában, mint bennünk jobban. Férfiakban. Így van.
2: No, igen, de hát már nem vonza például az, hogy kipróbálja a magas sarkut, mert hetente szokta.
1: Persze. Hát, múltkor is abba jöttem be.
3: Abba haknizik.
2: Hát ott képzelni farmerban és mondjuk magas sarkuban.
1: Úristen, nagyon erről még a következő órában beszélgetünk. Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nemként élhetnél? Erre vagyunk kíváncsiak tőletek a Facebookon, és természetesen 10 óra előtt ma is egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet sorsolunk ki. Kicsit még zenélünk, aztán utána pedig jönnek a legfrissebb hírek. Laci, hozom a jó zenéket, jó? Desperado, okay. Gyere és táncolj!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény.
7: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 555-555-öt.
7: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos óriási forgalomban azt mondanám, hogy sietünk, de nem tudunk csak lépésben haladni a város egész területén. Vannak különösen neuralgikus pontjai a városnak, így például a Böszörményi út kereszteződésétől egész a Egyetem Sugár út kereszteződésig 30 km/h sebességkorlátozás van, illetve a jobboldali forgalmi sávot aszfaltozási munkálatok miatt lezárták. Több helyen drónokkal ellenőrzik a nagyobb csomópontokban a közlekedést a rendőri egész héten történő ellenőrzés kapcsán. Hát nagyon nagy türelmet és kitartást és balesetmentes közlekedést mind kívánok mindenki számára.
0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
10: A bicskei gyermekotthon elítélt igazgatójának sokkal több áldozata lehet. Megindokolta a fakivágási moratórium részleges feloldását Gajdos László. Megszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a katai és a vagyonadó ügyében. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
10: A bicskei gyermekotthon elítélt igazgatójának a korábbi eljárásokban feltártnál jóval több áldozata lehetett, Gyurkó Szilvia szerint. A gyermekvédelmi államtitkár azt is bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiatalok jogi, pszichológiai és lakhatási támogatására. Alapvetően kedvezőnek tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a KATA és a vagyonadó átalakításának kormányzati irányát, de további egyeztetéseket sürget. A szervezet üdvözli, hogy a kisvállalkozók újra számlázhatnak cégeknek, és 22 millió forintra emelkedik a bevételi határ. Ugyanakkor arra figyelmeztet, a magasabb közterhek csalódást kelthetnek a korábbi rendszert visszavárókban. Azt javasolják, hogy a cégek felé történő számlázás után fizetendő 15%-os többletadó egy része emelje a katások társadalombiztosítási és nyugdíj alapját. Megindokolta a fakivágási moratórium részleges feloldását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán kifejtette, a teljes tilalom fenntartása lakossági fűtési válsággal, munkahelyek megszűnésével és milliárdos kártérítési perekkel fenyegetett volna. A kijelölt védett erdőterületek 35%-ában, valamint a 120 évnél idősebb állami erdőkben továbbra is tilos a fakivágás, az erdőgazdaságokat pedig a jövőben profit mentes természetvédelmi alapú működésre állítják át. Hosszabb távon is fennkívánja tartani a kormány a Magyar Falu programot, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium válasza szerint a következő években is biztosított lesz a támogatási keret. A tárca a civis hír megkeresésére reagált, miután az egyik pályázati kiírás 22 milliárd forintos országos keretéből mindössze 65 millió forint érkezett Hajdú-Bihar megyébe. A minisztérium közlése szerint kizárólag szakmai szempontok alapján bírálták el a benyújtott anyagokat, a jövőben pedig a területi aránytalanságok elkerülésére objektív és mérhető értékelési rendszert ígérnek. Panaszkodnak a debreceni Nyulasváros rész lakói a gyorshajtók és a szabálytalankodó autósok miatt, akik a Böszörményi úti torlódásokat kerülve a lakópihenő övezet utcáin száguldoznak. A sofőrök nem csak veszélyeztetik az ott élőket, de a burkolatlan utcakaszokon jelentős port is felvernek. A lakossági jelzések nyomán a civil fórum a közútkezelőtől fizikai akadályok kihelyezését, a rendőrségtől pedig fokozott ellenőrzéseket kért a szabályszegők kiszűrésére. Egyre nagyobb daru csapatok vonulnak Magyarország felett, amelyek egyik legfontosabb hazai pihenőhelye a Hortobágy. Évente mintegy 250 ezer madár fordul meg a térségben, a vonulási csúcs idején pedig egyszerre több tízezer daru gyűlik össze a pusztában. Az idei szárazság miatt azonban kevesebb a táplálék, így egyes csapatok a megszokottnál korábban folytathatják útjukat délfelé. Az esti behúzás látványos jelenségét a Hortobágyi Nemzeti Park által szervezett túrákon az érdeklődők is megfigyelhetik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
10: Debrecen környékén a délelőtti óráktól csökken a felhőzet és előbújik a nap. Az északnyugati szél viszont több felé megélénkül, napközben 21 fokig melegedhet a hőmérséklet.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra és 14 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. A témánk továbbra is kint van a Facebookon. Ugye arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogy miket csinálnátok 24 órán keresztül, hogyha esetleg a másik nem lennétek. Tehát gondolunk itt arra, hogy a férfiak nők, a nők pedig férfiak. Mi már ezt egyébként nagyjából kiveséztük, Laci elmenne fodrászhoz, és egy picit semmit tenne, feltöltődne. Jól mondom?
2: Nem. De biztos, hogy megőrülnék tőle.
1: És meg is őrülne egy picit. Mara egy 20-assal a lába között rohangálna és nézegetni magát a tükörben.
2: Már csak rólad nem volt szó.
1: De én mondtam, hogy én a nőknek a piros betűs menstruációs
2: napjait.
1: Nem
2: az, hogyha pehjed van. Csak akkor.
1: Ja, de nem, egyébként tényleg, engem valamiért ez érdekel. Most az, hogy azon kívül még mit csinálnék?
2: Mazonista vagy nem is tudom, pont azt a választott ki.
3: Szereti, ha fáj.
1: Nem, mert azért nyilván ezzel szembesülünk minden hónapban a nőknél, hogy milyen problémáik vannak, mennyire nehéz nekik ilyenkor, próbálunk velük együtt érezni, de mégsem tudjuk, hiszen nem tudjuk elképzelni se azt a fájdalmat, se azt az életérzést, semmit.
2: Hát meg minden nő más. Van, akinek fáj, van, akinek nem van.
1: Ez így van, igen.
2: Tehát inkább kipróbálnánk valami olyan szakmát, ami csak a másik csinál általában.
1: Titkárnő.
2: Tehát igen, tehát lennél egy titkárnő, Marából meg lenne egy kőműves, vagy nem is tudom.
3: De jó lenne.
2: Ugye?
1: Marából meg lenne a főnök, aki engem csicskáztatna egész nap.
3: Ó, imádnám.
1: Tudtam én.
3: Imádnám.
1: Tudtam én.
3: Norbi, csinálnál egy kávét? Köszönöm.
2: Építőipari vállalkozó, látod? És akkor így akkor kipipálnád a kőművest.
1: Mara és Társa Kft. Igen. Ingatlan, beruházás, építés.
3: Én meg vinném. Válasszon engem?
1: Jó, de szép lennem, igen. Egyébként Laci nálatok, tehát van még valami olyan, amit így nagyon-nagyon szívesen azt mondanád, hogyha egy napig nő lehetnél, akkor na,
2: durrancsunk bele. Én örülök, hogy férfi vagyok és nem nő.
1: Egyébként a kommentelőink nagy része, hát mindenki azt mondja, hogy kipróbálná, tehát megnézni azt, hogy milyen érzés férfiként mesztelenül a tükör előtt állni. Ugyanezt mondják a férfiak is egyébként, hogy ő megnézni azt, hogy milyen jó nő volt, és másnap csak erre emlékezne. Uh-huh. Tehát, hogy itt azért így vannak ilyenek. Na de jöhetnek a folytatásban is a kommentek, hiszen 10 óra előtt majd ki fogunk sorsolni egy páros Cinema City Magyarország mozijegyet, és hát itt 7 óra előtt már beszélgettünk arról, hogy volt egy hölgy, akinek kiutaltak véletlenül 620 dollárt a fizetésére, ami ez, hát ugye benézték ezt a fizetés dolgot, és hát azért rengeteg ilyennel találkozunk, hogy az emberek ezt így elmismásolják, nem foglalkoznak vele, és van egy férfi, aki pedig Legót jelentett be valójában, hogy ellopták, valójában pedig baromira ott volt a nappaliában, és ő ezért 14.000 fontot kapott, mert hogy ugye kötött a Legóra biztosítást, és így a biztosítási csaláson keresztül 14.000 fontot kapott.
2: De direkt jelentette be, tehát tudta, hogy
1: ez
2: megvan.
1: Ez pontosan így van,
2: tehát
1: igen.
2: Nem az, hogy nem találta meg és bomba volt, hanem biztosítási csalásként.
1: Így van. És én itt mondtam Marának ezzel kapcsolatosan, hogy azért sajnos ezek nem meglepő, és nem mondanám azt, hogy ilyen hébe-hóba előforduló dolgok, mert sajnos nagyon sokan megpróbálnak ugye a biztosítási csalásokkal visszaélni. Magyarországon is volt pár évvel ezelőtt ugye egy férfi, aki életbiztosítást kötött, és ugye a két lába bánta, mert hogy úgy vette fel ezeket az életbiztosításokat, vagy hát úgy kötötte meg, de aztán kiderült, hogy biztosítási csalásról van szó, és se lába nem maradt, se pénze.
2: A szívás. Megtörtént eset egyébként régiónkban, mert hogy annak idején sikeresen szerepelt az egyik olimpián a magyar férfi kézilabda válogatott, és annak oszlapos tagja volt Nagy László, világhírű kézilabdázó, Barcelonában is játszott, meg nagyon sok helyen. Igen, nem, de volt egy kézilabda játékvezető, aki történetesen Nagy Lászlónak hívtak, Nyíregyházán dolgozott, és hát így egyszer csak pittyegett a telefonja, hogy megérkezett rá, több százezer forint ilyen olimpiai jutalom, vagy nem tudom milyen címszó, vagy így nézd, azt mondta, hogy a betyárját, de jó, teljesítette a legutóbbi meccsen. 100 halombattal, nem tudom, kivel játszott, vagy mérkőzést, azért megérdemelte, ez komoly összeg, de azt mondta, két másodperc múlva már tudta, hogy rossz helyre utalták. És hát utána jött is a szövetségtől a telefon, elnézést, egy másik Nagy Lászlónak akartuk utalni. Nyilván egy elég gyakori névről beszélünk, és akkor vissza kellett küldeni, megkapta a másik. Tehát, hogy azért vannak, és nem kell hozzá csalás, hanem de ilyenkor mit csináltam, és mi is más, én nem is kaptam semmit, de hát azt nem tudod letagadni, megnézik a számlaszámadat, az egy másik történet.
1: Egyébként pont erről beszélgettünk, hogy azért itt, ha érkezik egy nagyobb összeg, a hölgynél 3 hónap után vették észre azt, hogy nem, tehát hogy eltűnt ez a pénz, és ennyivel többet utaltak neki vissza, kapott fizetési felszólítást, hogy utalja vissza ezt a nagyobb összeget, nem tett eleget neki. Uh-huh. Tehát, hogy pont erről beszélgettünk, hogy ilyenkor mit diktál a józanész?
2: Hát szerintem vissza, nem tudom, vagy leveszik a számlájáról.
3: Ott
2: az
3: ottani esetben, tehát 200 millió forint értékű pénzről beszélünk, ott már ő lehet úgy döntött, hogy neki ez így köszöni szépen elég.
2: Így van.
3: És akkor elérte.
1: Meg lesz vele élete végéig.
2: Gyorsan elköltötte, vett egy házat, és hát már nincs meg. Megkaptam, kész, ennyi.
1: Mert ezen gondolkodtunk, hogy te például mit csinálnál, hogyha kapnál egy ilyen nagyobb összeget? Tehát mondjuk mit tudom én, 2 darab nullával több lenne a fizetésed, amit kiutalnak neked.
2: Fölötték gyanús lenne. Azt mondanám, hogy Béla, várja, felveszem a telefon, szerintem valamit benéztél. Tehát, hogy nem, tehát ilyenkor nyilván azt a pénzt nem költöd el. Tehát vigyázol rá, mert tudod, hogy úgyis vissza kell adni. Én így voltam annak idején, amikor áfás voltam például vállalkozóként, hogy tudtam, hogy évvégén meg nagyon fájni fog, amikor egybe be kell fizetni azt a sok áfát. Úgyhogy azt úgy vettem, azt külön is tartottam, mintha nem is lenne. És nem is számoltam vele, mert tudtam, hogy azt előbb-utóbb majd évvégén meg úgyis ki kell fizetni. Tehát, hogy ezek biztos, hogy visszafizetném, mert úgyis követelik rajtam. De biztos van olyan is, aki meg fogna elkölteni, eltűnne. Szavasz.
1: Itt a legós ügyben egyébként, aki ugye játszotta ezt a biztosítási csalást, 28 hónap szabadságvesztést kapott.
2: Tehát az azért komoly.
3: De az az igazság, hogy meg se érte neki.
2: Hát abszolút nem.
3: Tehát vissza is kellett fizetni a pénzt, és még 28 hónapra el is ítélték.
2: Mondjuk biztos jó sok legója van, hogy 28 hónapig majd bent el lesz valamivel. Tehát nem értem be, tehát
3: újra kirakja.
2: Néhány dobozzal bevisznek, igen. Tehát, hogy jó, most próbáld meg tervrajz nélkül összerakni.
1: Igen.
2: Tehát ez amúgy bámulatos, hogy mi mindent gyártanak már. És lehet ebből ezekből a kis kockákból.
1: Funi, múltkor rózsát raktunk ki.
3: Nekem is.
1: Egy ilyen rózsacsokrot.
3: Én azt a rózsát Harry Potternek
2: a házát, meg az egész kastélyt, meg mindenfélét, hát az egyik legjobb karácsonyi mulatság volt, hogy kaptál egy nagy dobozzal, és mint a gyerekek, így körbeült, mindenki is elkezdte rakosgatni.
1: Tehát a Star Warsból a halálcsillag. Hát amikor megláttam, hogy hány darabból kellene összerakni, akkor inkább azt mondtam, jó, hagyjuk, jó lesz az.
2: Igen. Az én Forma 1-es házautóm az pont úgy épült, mint az igazi.
1: Van olyan ott.
2: Van, igen, és nagyon sok ilyen Forma 1-es csapatot meg lehetett venni a közelmúltban, vagy tavaly, és karácsonyra kaptam egy, de elkezdtem rakosgatni, és mondtam, hogy na most már értem, hogy miért nem olyan gyors ez az autó. Tehát, hogy nagyjából, de azt egyébként, ha belegondoltok, megépítették például az igazi Forma 1-es autókat is Legóból. És volt ilyen verseny, beültek a pilóták, meglökték őket, és gurultak, és akkor gyakorlatilag úgy mentek ilyen legó autókkal.
1: Láttam videókat.
2: Igen, úgyhogy az is egy érdekes volt.
1: Azért ott mondjuk egy ütközés.
2: Leesik a szárny, azt visszarakod.
1: Igen.
3: Visszapattintod gyorsan.
1: Igen. Ott még sárga zászló sem kell megkézzel. Már vissza is raktam, mehetünk
2: igen,
1: tovább.
2: Igen, de hogy lehetett ilyen amatőr, hogyha csinált egy ilyen biztosítási csalás, és még ráadásul ott tartotta a lakásban utána. Tehát kimentek oda, gondolom a rendőrség, vagy valami megtette a biztosító a feljelentést, oda mentek, és ott tárolta. Legalább vitte volna át a szomszédba, vagy a gyerekhez, vagy a tök mindegy, elásom a kertbe, vagy előveszem x év múlva, vagy ilyesmi.
1: Na mennyire kicsikbe esetnek kell ahhoz lenned, hogy eljutsz odáig, hogy a saját legódat, mert nyilván ezek nagy értékű.
2: Ha erre kötöttél biztosítást, hogy akkor az előre megfontolt szándékod, egyszer majd el fog tűnni.
1: Előre megfontolt szándékból elkövetett költségvetési csalás.
2: Ennyi.
1: Na, el is megyek ügyvédnek.
2: Biztosítási csalás.
1: Vagy biztosítási, bocsánat, igen. Mekkora ügye? Dr. Glass Norbert.
2: És tudod, mennyi ennek a büntetése? 24 hónap. Ezt is megmondom most neked, így csípőből.
1: Ja, Istenem, igen. No, kérem szépen a Facebookon.
2: Glac és Dankó ügyvédi társaság. Nyugodtan jöjjenek, akiknek peres ügyeik vannak, jelentkezhetnek. Marátkodjuk a tárgyalásokra majd mindig.
1: Igen, de férfi ruhában.
2: Igen, ő képvisel minket.
3: Putyira szaladok oda.
1: Nem, férfi ruhában.
3: Uh-huh. Ja.
1: Úgy, mint ahogy a képen van a Facebookon.
3: Amúgy azt simán felvenném.
1: Egyszer meg fogjuk nézni.
2: Igen, az egyik filmben már úgyis Lincoln Lawyert játszok, akkor már tök mindegy, ha az élőben is ügyvéd leszek.
1: Így van. No, kérem szépen, tehát a Facebookon továbbra is hozzá tudtok szólni a témánkhoz, miket csinálnál, ha 24 órán keresztül akár nőként, férfiként kéne élned, vagy férfiként nő lennél. Jó, úgyhogy jöhetnek a hozzászólások. 10 óra előtt pedig kifogunk majd sorsolni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Picit zenélünk, utána pedig jövünk vissza, hiszen Laci jobbnál jobb sporthíreket szedünk össze nekünk. Alok, itt a Work with My Love.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolomban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez a keltető sport a Sunshine FM-en.
1: Sportírekkel megyünk tovább. Laci, mit hoztál nekünk?
2: Tegnap volt szerencsém találkozni Berki Krisztiánnal, de nem csak nekem, hanem nagyon sok fiatalnak is. Olimpiai bajnok tornászunk járt itt a régióban, egészen pontosan Nyíregyházán, és egy nagyon szimpatikus sportolót, vagy ex-sportolót ismerhettünk meg a szemében. Bangkokban volt még egy nemzetközi konferencián, meg rendezvényen egy nappal korábban, úgyhogy leszállt a repülőről, majd kocsiba ült, és már érkezett is Nyíregyházára. Az egyik iskola, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hívta meg, és nem csak élménybeszámolót tartott, meg nem csak egy ilyen interaktív órát, hanem nagyon érdekes volt, mert több volt, mint egy sima előadás. Megnézték a torna gyakorlatát, ugye lólengésben Londonban lett olimpiai bajnok, 50 másodpercig tartott az a gyakorlat, és gyakorlatilag azt így kielemezték. Tehát végigmentek rajta, hogy

0: mikor koncentrált, mikor lépett fel a szőnyegre, hogy mi volt ami eszébe jutott, akkor hogy tudta kizárni azt, hogy 20 ezer ember ott van bent a tornacsarnokban, mindenki üvölt, tapsol, várja az eredményt, tőle is várták, hogy olimpiai bajnok lesz, és hát Angliában két brittel kellett két angollal megküzdenie, és sikerült őket legyőznie. Egy sportpszichológus segítette egyébként a munkát, és azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdődött, ahogy megfogta a kámpát, ahogy fellépett, gyakorlatilag csend lett a fejében, és nem hallott semmit. És hát ez a bámulatos ebben, hogy mennyire tudnak koncentrálni a sportolók, és ezt próbált ugye a gyerekeknek is megtanítani, hogy amikor például dolgozatot írtok, és kint elmegy egy mentőautó, vagy a szomszédpadnál valaki éppen susmorog, és az téged zavar, hogy tudod kizárni a külvilágot. És ez csak egy feladat volt a sok közül, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog volt, hogy meghívták, és Pazonyi György egyébként, aki olimpia kutató és testnevelő a Kossuth gimnáziumban, ő az, aki rendszeresen hív meg vendégeket, és most már nem is tudom, hanyadik olimpikon volt, aki Nyíregyházán előadást tartott, és folytatódik majd a sorozat a következőkben is. És hát folytatódnak azok a sorozatok is, például beszéltünk róla Debrecenben a Suli járó sorozat, ahová Suli Roadshow, a focisták mennek el meglátogatni a gyerekeket. Ma Nyíregyházán lesz a Kertvárosi iskolában egy hasonló, és én azt gondolom, hogy ez példaértékű, így lehet aztán a fiatal akar megszerettetni a sportot. Vagy pedig úgy, hogy jó eredményeket érsz el, úgyhogy régiónk csapatai a hétvégén fontos mérkőzéseket játszanak, mind a három NB1-es csapat idegenben lép pályára. Talán a legnehezebb dolga a Debrecennek lesz, hiszen a Ferencváros otthonában látogatnak majd. Hát megy a párbaj a szurkolók között, nem lesznek puszipajtások, maradjunk annyiban. Az egyik debreceni szurkolónak, aki egy régi szurkoló, meggyalázták az emlékét néhányan a ferencvárosiak közül, ezért üzentek a loki szurkolók, úgyhogy szerintem ez egy nagyon pikáns és parázs hangulatú mérkőzés lesz. Nagyon nagy tétje van az Zalaegerszeg-Nyíregyháza meccsnek is, mert hogy ott meg ugye mind a két csapat szeretne elmozdulni a hátsó régióból. Oda kerülhet a Loki, hogyha kikap, és például a Nyíregyháza nyer az Zalaegerszeg ellen, akár az osztályozós helyig is visszazuhanhat, de annyira szoros ott a középmezőny, hogy egy-egy győzelemmel valaki óriásit léphet előre, akár a hatodik helyig is előre léphet, úgyhogy ez megint egy izgalmas mérkőzés lesz, és hát fontos meccs már a Kisvárdára is, ők meg a Vasas vendégei lesznek. Annak a Vasasnak a vendégei, amely bombaformában játszott a válogatott szünet előtt, ugye NB2-ből jutottak fel, meglátjuk majd, hogy tudja folytatni a válogatott szünet után ezt a sorozatot. A Vasas, kíváncsian várjuk. Valtteri Bottas pedig kíváncsian várjuk, megérkezett jó hírem a Malajziába a Forma 1 helyszínére, kerékpárral indult ugyanis. Hát ellentétben a sztárokkal, akik magánrepülővel, meg helikopterrel, meg ilyesmivel indulnak, ő nagyon szeret bringázni, a párja is sportoló, és hát úgy döntött, hogy ezt a gyenge 420 kilométeres távot a dzsungelen keresztül bringával teszi meg. Úgyhogy el is indult, és mondta, hogy hát úgy menet közben, amikor egy óriás kígyó, egy kobra ott az útszélén úgy átsuhant, vagy át kellett ugratni esetleg egy ilyen nagyobb gyíkot, akkor ugye eszébe jutott, hogy hát nem biztos, hogy ez olyan jó ötlet volt, főleg éjszaka, amikor a dzsungelben jönnek azok a hangok, amikről csak sejtett, hogy nagyjából mi lehet az.
1: És hát mekkora.
2: Igen. Mi nemrég nézegettünk egyébként Ildikóval ilyen bicikliket, és ugye ezeknek az autóknak is, tehát azok az autók szerepelnek a Forma 1-ben, akik gyártották. Az egyik az 28 kg, azt hiszem, és olyan ajándékbukós isak jár hozzá.
0: Oh, hát akkor már megéri
2: indexel,
0: kettőt.
2: Indexel a bukós isak, féklámpa van benne, nagyon tetszik. Amúgy mondtam nekem, a bukós isak a best, bár a biciklit már nem bírnám.
0: Akkor
2: felemen.
0: Csak az ajándék bukós isakot kérném, a biciklit nem kell köszönöm.
2: És a másik pedig, az pedig kevesebb, mint 800 gram a súlya a biciklinek. Tehát zseniális.
1: És jól ki vannak ezek már találva egyébként, főleg ezek a versenybiciklik.
2: Igen, és akkor ott poénkodtunk azért Ildikóval, hogy mondjuk feltennénk a vonatra, és akkor így jönne egy férfi, mondaná, hogy hadd segítsek, hagyjad csak, elbírom, és akkor ez egy 800 grammot itt pikpak. Inkább a táskámat fog meg, az nehezebb.
0: Hát ezek már nagyon könnyűek, ezek a bringák, de azért azt is tudnod kell, hogy ezek az alkatrészek is horror áron vannak. Tehát ha belemész egy döccenőbe, és mondjuk egy kicsit elgörbül a kerék, vagy ilyesmi, akkor azért az zsebben nyúlós.
2: Hát nyilván, de azért úgy, tehát ott van az, hogyha valaki ennyire rajongó, akkor simán be tud szerezni.
0: Így van, de segítek, van olyan bukós is a kiegészítő most már, amiben benne van az, hogy ha hirtelen fékezel, akkor van benne egy ilyen, hát ilyen sebesség szenzor, vagy nem is tudom mi, akkor van rajta féklámpa, és magától kigyullad, és lehet kapni indexet is. Tehát már olyat is tudsz venni, hogy felszereled a biciklire, és indexelsz, mint a rollereken.
2: Nagyon
0: tehát,
2: jó.
0: Hogy ilyen pár ezer forintért fel lehet így turbózni a biciklidet, és akkor rögtön eladhatod, mint hogyha milyen drága lenne.
1: Kár, hogy a régi oldalokban nem maradt semmi. Kiteszem a kezemet jobbra, mert arra akarok menni.
0: Néhányan nem is értik a rolleresek közül, hogy miért teszik ki a kezét. Hát azért, mert úgy szoktak indexelni.
1: Igen.
0: Igen, úgyhogy
1: még ezt tanultuk anno.
0: Igen. Na, úgyhogy Bottas megérkezett. Sokan egyébként, rengeteg mém is készült, hogy Bottasnak ez az egyetlen esélye, hogyha a legközelebbi Forma 1-es futam annyira rossz az autója, hogyha a bringájával indul.
1: Akkor hamarabb célba ér.
0: Hát, vagy legalábbis akkor pontot szerezhet, mert akkor van rá esélye. Vagy az első sort megszerzi magának, hogyha a bringával gyorsabban körbeteker, mert gyorsabb, mint az autója. De örülünk, hogy célba ért. Egyébként hihetetlen, mert én nagyon kedvelem. Volt egy időszak, ha már a mai témán kezd volt, hogy egyébként mit csinálnál, hogyha a másik nem tagja lennél, hát Bottas csináltatott magáról egy naptárt, de azon felbuzdulva, hogy mindig csak mesztelen nőket látsz a naptárokon, ő van pucéron a képeken.
2: És úgyhogy mennyire igaza van.
0: Egy szál kötényben, ahogy éppen főz, meg ilyesmi, meg ül a szaunában, meg stb.
2: És képzeld el, ahogy egy szingli nő kiteszi a garázsába, ugyanúgy, mint ahogy a férfi.
0: Nem, ő a Forma 1-es pilótákat ajándékozta meg ezzel, nagyon örültek neki.
1: Milyen boldogok lehettek.
0: Igen, úgyhogy ők nagyon boldogok voltak, hogy örülhettek, hogy láthatták Bottas hátsóját. Na, úgyhogy, ha gondolod, majd szerzünk, Mészáros anyának szólunk, hát ha még maradt ebből a naptárból.
2: Hát ez nagyon kedves lenne.
0: Nem annyira aktuális, de még megpróbáljuk megszerezni neked. Vagy letöltjük, és majd kinyomjuk.
1: Imádnám, amikor jönnek átvenni a mozi jegyeket, és Maránál ott van a falon éppen Valtteri Bottas, ahogy a hátsóját mutatja.
0: Aha. Igen. Mondjuk egyébként ezzel kapcsolatban most az egyik ilyen, ha már bringás, az egyik ilyen bringaboltnak a vezetőjével beszélgettünk, és azt mondta, hogy ő most le fog fogyni, és van egy célkitűzése, úgy akar kinézni, mint Brad Pitt a Trójában. Tehát nem mostani Brad Pitt, hanem mint ahogy a Trójában kinézett, mert azt mondta, hogy neki az az ideális férfi alkat, meg stb. Hát azért 50 évesen már nem olyan könnyű úgy lefogyni és úgy kinézni, de várjuk
2: de az eredményt. De legalább
0: van célja. Van célja, így van, úgyhogy...
1: Hányszor mondtam én is ezt?
0: Egy év múlva, majd megnézzük, hogy ez sikerül. Kézilabda gyorsan csak egy mondat erejéig, mert hogy a Sziget-Szentmiklósi kézi csapathoz betörtek. Na most, hogyha egy kézi csapatnak az öltözőjébe, szekrényébe betörnek, akkor nagyjából mi jut eszedbe, mit visznek el?
1: A
0: mi
1: mezeket. Van?
0: Mez, labda, ilyen mindenféle esetleg stopper, vagy valami, hát itt nem.
1: Síp.
0: Kérlek szépen, elvittek egy sövényvágót, meg egy benzines láncfűrészt, mert az volt a mellette. Ne kérdezzétek egyébként, hogy a Sziget-Szentmiklósi kézi csapatnak a kis szertárában mit keresett a láncfűrész és a sövényvágó. Lehet, hogy az az egyik motiváló eszköz.
1: Ők is valahonnan elvették.
0: Megmondtam, hogy jobban kell futni. Beráltam a láncfűrészt, úgyhogy rendőrségi feljelentést tettek, ott a sporttelepen valószínűleg valami más munkálatokra használták ezeket a gépeket, de aki elvitte, az sejthette, hogy valami
1: és azt gondolták, hogy ott biztonságban lesz.
0: Igen, úgyhogy keresik a sövényvágót és a láncfűrészt, meg a tettest is.
1: Laci, köszönjük szépen a sporthíreket. I've been fighting.

0: Keltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: 3 percen járunk már 3:49 után, hát most már kellemes, szép délelőttöt kívánunk mindenkinek. Ez továbbra is a Keltető, és hát egy kicsit szétnézünk az utakon is, mert hogy vannak közlekedési információink. A 35-ösön van például egy balesetünk, reméljük, hogy nincsen túl nagy probléma. Aztán erős a forgalom Debrecenben a Dorottya utcán, valamint a Böszörményi úton is. Ezt köszönjük szépen Attilának, hogy megírta nekünk, és természetesen, hogyha egy picit Nyíregyháza irányába elvesszük az irányt, elkanyarodunk arra, akkor Téglásnál kint vannak a rendi Éber őrei, a 60-as táblánál csak óvatosan, valamint Újfehértón pedig bent van a Trafi Boxban a Trafi Pax, úgyhogy ott is csak óvatosan, mert készülnek a szemnél szebb fotók. Miért mosolyogsz ennyire?
2: Azért, mert elképzeltem, hogy nem a trafira gondoltam, hogy bent van a Trafi Boxban, hanem egy rendőr, aki nézi a kis Trafi Paxa, hogy mi újság van.
1: Az a másik, az Téglásnál van, kérlek szépen. Én egyébként néha már elgondolkodom, hogy nem mondják egyébként szét az életüket?
2: Hát lehet, nem tudom, nem beszélgettem.
1: Mit tudsz ott egész nap csinálni? Mit csinálnál ott egész nap?
2: Hát ez egy jó kérdés.
1: De most komolyan.
2: Tehát, a telefonom összes applikációját megnyitnám végig között.
1: Igen, átrendeznéd a képernyődet 6-szor.
2: Elérnék a TikTok videók legaljára.
1: ez a végtelenbe és tovább?
2: Igen.
1: Ú, amúgy tényleg azoknak van valahol vége?
2: Hát nem hiszem.
1: Van olyan, hogy egyszer
2: nem korlátlan a neted, és tudod, lemegy.
1: Ja, igen.
2: És akkor, most lett vége az egésznek.
1: Igen. No, kérem szépen, a Facebookon pedig a témánk ugye adott, arra vagyunk kíváncsiak tőletek, hogyha egy napra, tehát 24 órára a nők férfiak, a férfiak pedig nők lehetnének, akkor mit csinálnának? Mit csinálnátok 24 órán keresztül? Erre vagyunk kíváncsiak tőletek, és nagyjából egy óra múlva pedig ki fogunk sorsolni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Érkeznek egyébként címszámmal a kommentek, a következő órában ezzel is fogunk foglalkozni, meg hát egy picit fölmegyünk Pestre is, megnézzük, hogy ott mi történt az Üllői úton, mert ott aztán filmbe illő jelenet volt.
2: Igen, izgalmas.
1: Igen, jó, úgyhogy ezzel jövünk majd vissza a következő órában, Maria legfrissebb hírei után, no meg még egy picit zenélünk, jó reggelt, jó ébredezést, és természetesen jó utat mindenki.

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: Je suis désolée.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
3: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
4: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nyomozás indult az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzési eljárása miatt. Lezárják a hétvégére a déli pályaudvart. Nyilvánosságra hozták a meddőségi klinikák államosítását előkészítő dokumentumokat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzési eljárása miatt versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. A hatósági eljárás feljelentések alapján indult, amelyek szerint a meghívásos tendert törvénytelenül manipulálhatták a nyertes cég javára. Az ügyben érintettként felmerült Radnai Márk kormánybiztos neve is, aki ugyanakkor visszautasította a vádakat és közölte, hogy nem vett részt a rendezvény megszervezésében. Október 10-én és 11-én teljes lezárás mellett végez karbantartási munkálatokat a MÁV a déli pályaudvaron a haladhatatlan sebességkorlátozások felszámolására. Vitézi Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a hétvégi beavatkozás csak az előfutára a Baross Gábor vasútfejlesztési terv átfogó rekonstrukciójának. A későbbi nagy beruházás során lesüllyesztik a Kisgellért-hegyi alagút pályaszintjét az emeletes motorvonatok fogadásához, emellett korszerű a biztosító berendezéseket és akadálymentesítik a peronokat. Nyilvánosságra hozták a 2018 és 2020 között hozott titkos kormányhatározatokat, amelyek a meddőségi klinikák államosítását készítették elő. A dokumentumokból kiderül, hogy az állam több 10 milliárd forintot szánt a magánintézmények és a hozzájuk tartozó ingatlanok felvásárlására a fokozott állami szerepvállalás jegyében. A lépést az akkori indoklás szerint a forrásokkal való visszaélések kivédésével magyarázták, ám ezt azóta sem bizonyították. A régióban egyedülálló módon gyógypedagógia tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves eddig kizárólag a fővárosban elérhető képzés lehetőséget biztosít a szakembereknek a helyi továbbképzésre és a doktori tanulmányok megalapozására. Az új szakasz szakképzéstől a felsőoktatáson át a civil szféráig készíti fel a hallgatókat a gyógypedagógiai tudás közvetítésére és a fogyatékos élők jogainak képviseletére. Jubileumi 10. alkalommal rendezik meg a Vokeszín Játszó Fesztivált Debrecenben. A péntektől vasárnapig tartó rendezvény célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kis településeken és városokban működő amatőr színjátszó csoportok számára. A 3 napos eseményen fotókiállítással, szakmai kerekasztal beszélgetéssel, valamint 9 amatőr társulat változatos komédiáival és drámai előadásaival várják az érdeklődőket a művelődési központban. Egyre nagyobb daru csapatok vonulnak Magyarország felett, amelyek egyik legfontosabb hazai pihenőhelye a Hortobágy. Évente mintegy 250 ezer madár fordul meg a térségben, a vonulási csúcs idején pedig egyszerre több 10 000 daru gyűlik össze a pusztában. Az idei szárazság miatt azonban kevesebb a táplálék, így egyes csapatok a megszokottnál korábban folytathatják útjukat délfelé. Az esti behúzás látványos jelenségét a Hortobágyi Nemzeti Park által szervezett túrákon az érdeklődők is megfigyelhetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén a délelőtti óráktól csökken a felhőzet és előbújik a nap. Az északnyugati szél viszont több felé megélénkül, napközben 21 fokig melegedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Önt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra és 12 perc, már 13, tehát 2 perc múlva 9:45. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, vagy hát most már délelőttöt. Hello Mara!
2: Hello!
1: Csak így? Hello!
2: Hello!
1: Felébredtél?
2: Nem, amúgy most azon gondolkodtam, hogy ha férfi lennék, akkor tök boldog lennék, hogyha egy nő hozna nekem valami kaját, mert amúgy éhes lettem.
1: Tényleg éhes vagy? Egyem a szívem.
2: Én ilyenkor már kezdek.
1: Hát ja, egyébként ilyen 9:45.
2: Hát azért már fenn vagyunk pár órája, már pörgünk, meg minden, szóval már úgy érzi a testem, hogy egy kis hamika beférne.
1: Így áll folyadékot, sokat.
2: Ja, kösz.
1: És akkor az segít valamennyire. Aha.
2: Hát ezzel beljebb lettünk.
1: Nem.
2: Ha, a
1: de nem telítel egyébként, hogyha itt szól egy kis folyadékot?
2: Ó, nekem attól még ugyanúgy a kaján jár az eszem. Beles vagyok.
1: Gondold azt, hogy az egy shake. De nem a dicsértes shake, hanem egy, mondjuk egy csokis shake.
2: Nem szeretem a csokit, köszi.
1: Jó, na, kérem szépen, a témánk ugye adott a Facebook oldalunkon, mit csinálnál, ha 24 órán keresztül a másik nemként élhetnéd az életed. Tehát mondjuk, ha nő vagy, akkor férfi lennél, ha pedig férfi vagy, akkor nő lennél. Ugye ezzel kapcsolatosan, hát már sár azért van jó 100 kommentünk. Igen.
2: Érkezett egy olyan hozzászólás, hogy bele akarnék halni egy kis köhögésbe, és a 37,1 fokos lázba. Te is ebbe a kategóriába tartozol, aki ha egy icipicit is beteg, talán lehet, hogy jelei vannak, akkor már haldoklik?
1: Egyébként igen, de szerintem minden férfi ilyen, hogy egy 37 fokos hőemelkedésbe belehal. Ez ugyanolyan, mint a nátha, meg egy kis köhögés, vagy bármi hasonló. Tehát mi férfiak ilyenkor próbáljuk magunkat gyengébbnek érezni a nőknél.
2: Visszamentek egy kicsit inkább ilyen gyerekbe szerintem, vagy úgy előjön a gyermeki énetek, amikor úgy, jaj, én nagyon beteg vagyok, és akkor ápolni kell, babusgatni, meg minden ilyesmi.
1: Így van, meg fölrakom a hőmérőt a radiátorra, hogy többet mutasson, nem?
2: Ne kelljen menni dolgozni. Küldet a fotót a főninek, és milyen lázos vagyok.
1: Biztos nagyon érdekelni. Na, tehát, hogy 10 óra előtt pedig sorsolunk egy páros Cinema City Magyarország mozijegyet, és hát ahogy az előző óra végén említettük, kicsit elugrunk Budapestre, méghozzá az Üllői útra, ugyanis ott tegnap hát olyan dolgok történtek, ami hát szerintem egy hollywoodi filmben is megállta volna a helyét. Ugyanis hát történt egy baleset egy hölgy és egy taxis férfi között, hogy ugye hátulról belement a hölgy a taxisba. Kiszálltak, elkezdték rendezni a dolgokat, elkezdték átbeszélni, hogy na akkor most itt mi történt, hogy történt, és egyszer csak arra lett figyelmes mindenki, hogy a hölgy visszaszállt az autójába, és hát ő ellépett volna, meglépett volna a helyszínről, viszont a taxis annyira megijedt, hogy valójában őt akarja elütni, hogy felugrott a motorháztetőre, és 100 méteren keresztül így mentek az Üllői úton, hogy a hölgy a férfival a motorház tetején.
2: Jó, mondjuk a férfinak szerencséje volt, hogy nem egy magas autóra kellett felugrania. Mondjuk megnéztem volna egy nagyobb ilyen terepjáróra, hogyan pattam fel.
1: Hát jó, de mi most ugye látjuk ezt a fotót, hogy ez egy Fiat típusú gépjármű. Azért tényleg elég vicces. Tehát, hogy annyira tényleg
2: megkapaszkodik a kis lábával is.
1: Tehát igen, tehát a lábával a lökhárítón, a kezével pedig ugye ott az ablakmosó folyadék, ahol jön ki, ott próbál a motorháztető.
2: Hát igen,
1: ott próbál megkapaszkodni, és ők így mennek az Üllői úton. Láttál már, történt már veled egyébként olyan balesetes szituáció, amiben meg voltál ijedve?
2: Nem. Nekem egy olyan szituációm volt, nem baleset bár, de mentem az egyik úton, és két sávos volt, és tehát a szembe jövő sávból baleset volt, de az átnyúlott az enyémbe. És akkor át akartam sorolni, nyilván tükör, tudod, minden szétnézve, nem volt ott senki, átcsaptam magam, indexeltem, de ott termett egy tanulóvezető mögöttem, kaptam a dudát, mindent, nyomtam az elakadási jelzőt, hogy bocskó, meg minden, és akkor...
1: Várjál, a tanulóvezető dudált le téged?
2: Persze, de várjál, mert itt még nem áll meg a csattanó, tehát az egy dolog, hogy ledudált, megálltunk a piros lámpánál, ahol kiszállt az oktató, oda jött mellém, és akkor, hát... mindegy, hát nem szépen beszélt velem, de hogy jelezte nekem, hogy
1: leteremtett?
2: Lekopott a 10 körmömről, és utána jelezte, hogy jobban figyeljek oda, és elgondolkodtam rajta, hogy ez milyen példa egy tanulóval szemben, tehát hogy na mindegy, nagyon kínos volt, igazából nem történt semmi, meg utána már azt mondtam, hogy amúgy meg, ha balesetet csináltam volna, úgyis én fizetem, akkor meg mit van kiakadva? Hát én rontottam el, én nem vettem észre, akkor most miért kiabál velem? Na mindegy, szóval ez így kínos volt, ez ami olyan volt, hogy ilyen fura volt és meglepett, igazából nem szokott ilyentől. Olyan volt már, hogy kanyarodósáv, 2 kanyarodik.
1: Igen.
2: És én voltam a belső, nem, a szélsőben.
1: Igen.
2: És a belsőből a királylány úgy döntött, hogy ő elkezdi felém húzni a kormányt.
1: Ja, hogy nem te voltál a királylány, jó?
2: Nem,
1: okay,
2: én voltam, én másik királylány volt. Oh. Én a hercegnő voltam. A princesz. És akkor így kanyarodtunk együtt, mert én húztam arrébb a kormányt nyilván, hogy ő ne jöjjön belém. Aztán dudáltam, hogy hello, szia, észrevennél, hogy itt vagyok én is. És megálltunk a lámpánál, és így megkérdeztem tőle, hogy te mit csináltál? És akkor lehúzta az ablakot, és magyarázta, hogy ne haragudj, csak a kiskutyám. De nekem nem érdekel, hogy a kiskutyád mit csinál, mert szabadon volt. Uh-huh. Picike kis kutya, és az ott mászkált az ölében.
1: Igen, az is veszélyes egyébként. Én azt rengetegszer látom, hogy akár a sofőrnek az ölében van a kutya, és mondjuk kilóg az ablakon, mert hogy ő ott szellőzteti a kis buksiját. Nincs ez eset, tehát tényleg nagyon aranyos, nagyon cuki, viszont baromira el tudja vonni a figyelmet a sofőrtől, meg tényleg, hogyha egy kutya így megindul az autóban, de lehet ez macska is egyébként, tehát nem kifejezetten a kutyásokra próbálok itt most rámenni, akkor az baromi zavaró.
2: Norbi, én bármi szerkeszteni történet. Akarok egy képet, és meg is fogom tenni, igen? Ahogy te kapaszkodsz fel egy motorháztetőre.
1: Jó.
2: Tehát szerintem zseniális.
1: Hát de lemegyünk, felmászok én az autódra.
2: De miért? Hát de akkor megyünk 100 métert.
1: Igen, 30 km per órával. Leteszteljük, hogy mit élhetett át ez a taxisofőr.
2: Amúgy biztos, hogy traumatikus lehetett az élmény. Tehát most gondolom el, ki csúszik a kezei közül a motorháztető vége, és akkor ott ennyi.
1: Hát vagy mi van, ha befékez? Akkor tudod, akkor repül egyet.
2: Akkor már tényleg hollywoodi jelenet van amúgy.
1: Akkor itt
2: és
1: aztán...
2: ez nem kaszkadőr munka.
1: Nem, de a srác egyébként innentől kezdve elmehet kaszkadőrnek, mert hogy az, hogy jön egy autó, ami megindul, és te felugrasz a motorháztetőre, és mentek 100 méteren keresztül, tehát mekkorának kellett lenni az igazságérzetének?
2: Egyrészt
1: nem mész sehova.
2: De a nő is mire gondolt, hogy na én most elhajtok. Utána meglátta a palita, hogy kapaszkodik ott az autóján, ő úgy döntött, hogy még megy vele, tehát nem...
1: De mit gondolt, hogy le fog esni majd? Majd leesni? Haza? Ú, tényleg.
2: Haza akartam vinni. Ah,
1: te leszel az új kedvencem.
2: A kis házi állatocskám.
1: Igen.
2: Te fogsz takarítani?
1: El se tudom képzelni. Tehát valaki ott lóg a motorháztetődön, és nem állsz meg.
2: Szürreális, szürreális.
1: Maximálisan, igen.
2: Ilyen is Magyarországon tud megtörténni nyilván, tehát...
1: Igen, egyébként a jelenet végül egy mellékutcában ért véget, a szemtanúk mentőt és rendőrt hívtak, a 30 év körüli férfi kezét és lábát fájlajta, ez miatt ugye nyilván a mentősök ellátták, komolyabb baja nem lett egyébként szerencsére, a rendőrség közúti veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárás. Gyanú? Hát ebben mi a gyanú? Hát ez nem gyanú. Ez megtörtént.
2: Nekem már tovább ment a gondolatmenetem, tehát igen? Még itt rákapcsolta volna a kedves hölgy itt az ablakmosó folyadékot, meg
1: mind a legyet, tudod, ami éppen odaszállt, elcsaptad, és ott elkezded lemosni róla.
2: Igen, tehát, hogy így lemosta volna a palit a kocsijáról, és akkor haladhatunk tovább.
1: Ha az sem, akkor meg tényleg egy satú, azt a csávó meglepő.
2: Kézifék, megnézzük, hogy mi most. Tehát ez már inkább átmegy Fast and Furious-ba.
1: Ó, egyébként igen. Na hát mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ha balesetet okoztok, vagy kárt csináltok más autójában, akkor inkább törekedjetek arra, hogy egy jó kék-sárgát töltsetek ki, és akkor ezzel megvan oldva a probléma. Valójában majd a biztosíték. Persze, majd a biztosítók elintézik egymás között, és lehetőleg, hogyha tehetitek, akkor ebből ne vegyetek példát, ne vigyetek valakit a motorháztetőtökön.
2: Nem gorjatok fel motorháztetőt.
1: Igen, igen, igen, tehát erre mindenképpen figyeljetek oda. No, kérem szépen, 9 óra 22 perc van, kicsit zenélünk, aztán vannak egyébként a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, ezeket elkezdjük egy picit szemezgetni. Az eső még nem esik, úgyhogy de ha bármit láttok az utakon, akkor ez jöhet 0620 316 3000 Alex Kenji és a Bambolé, ezzel pörgünk így a pintek délelőttünkben. Jó reggel! Jó ébredezést, jó óta!

0: Szemléltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: De jó volt ez a kis Miley Cyrus.
2: Igen.
1: Végre nem egy Flowers, vagy egy Midnight Sky, vagy egy Wrecking Ball, vagy bármi hasonló. Ez jó, ez tetszett amúgy.
2: Milyen kis boldog
1: lettél. Egyébként tényleg, ez nekem kifejezetten tetszett ez a dal. Na, 9.38, kellemes délelőttöt mindenkinek. Programajánlókkal megyünk tovább, mert hát azért természetesen a térségben vannak, miből válogatni lehetőségek. Jól meg azt mondtam ezt magyarosan, de hogy... Vannak lehetőségek, mint például október 9-én, tehát a mai napon pénteken az ezüst ragyogás, ez ugye egy lengyel történelem érmékbe verve, kiállítás megnyitója a Kálai gyűjteményben, ez november 27-ig látogatható, tehát ez így egyben van egyébként, tehát az ezüst ragyogás lengyel történelem érmékbe verve.
2: Nagyon jó volt, hogy szavanképpen olvastad. Így mindenkiben tudatosult és nyomatékosult, ez van.
1: Jó, hát próbáltam itt megnézni, hogy most akkor ez micsoda, most ez hogyan is van. Na, de hogy van holnap is, október 10-én, azaz szombaton, szintén ugye Nyíregyházánál maradunk még, hordoz, ringas és ölej. Ez ilyen gyermekgondozás régen és ma, ez 9 és 17 óra között lesz majd a Sóstói Múzeum faluban, ahol lesz egyébként baba jóga, hordozós tárlat, vezetés, igen, jó, csak siker, úristen, most azért egy picit én is elkezdtem, igen, pásztorkutyás bemutató, ez mondjuk nem tudom, hogy hogyan itt a babamomag jóga mellé, mese, kézműves programok, falusi vásár is lesz, majd igen, és 11 óra 45 perctől, tehát 3:12-kor az 5. nyírségé csergetés is lesz. Jó, még egy nyíregyházi programot elmondok, vasútmodell kiállítás lesz, ezt egyszerűbb kiolvasni, 9 és 18 óra között, ez ugye szintén a holnapi nap folyamán, ugye a Vokéban. Na, maradt, te vagy Debrecennel.
2: Ezek után nem tudom, hogyan tudnám elmondani, viszont Debrecenben október 9-én, tehát a mai napon továbbra is tart a Nagy Erdő hete több helyszínen. Ez ugyebár már október 5-én elkezdődött, és egészen 11-ig tart. Viszont október 10-én az 5. Debrecen és sokadalom lesz a Nagy Erdei Stadion északi rendezvényterén. Oda is el lehet menni.
1: Próbáltad, hogy igen, de hogy ez mit akar ez a sokadalom? Hogy sokan
2: nem,
1: leszünk.
2: Várjál, mert az, hogy durva, jól olvasni akartam tovább, és
1: elköszönés. Azt olvast fel.
2: Ennyi volt akkor.
1: Így van, és 10 órakor pedig hírek lesznek, ahogy a forgatókönyvet elnézem. Mert hogy drága hallgatók, nem tudjátok, de mi egyébként forgatókönyv alapján dolgozunk. Tehát, hogy nem csak az van, hogy mi ide bejövünk, azt próbálunk viccesek lenni, pedig nem vagyunk azok, és akkor majd lesz valami, nem, hanem itt,
2: igen,
1: itt
2: én
1: erre,
2: vele,
1: erre
2: igen.
1: Kőkemény rákészülés van, mind mara, mind pedig az én részemről. Tudtam, hogy így fogsz nézni.
2: Ez egy veszélyes mondat volt.
1: Tudtam, részletről, hogy így fogsz nézni, azért így fogalmaztam, hogy nem mara, rengeteg energiát tesz bele, mert időt nem. Na, de kérem szépen, hamarosan zárjuk a mai reggeli témánkat, úgyhogy még gyorsan hozzá lehet szólni. Egy páros Cinema City Magyarország mozi, egy a Tét, Vinén és Sophie közösével pedig megyünk tovább.

0: 9 óra és 49 perc, 4 perccel járunk már 3:40 után. Kellemes délelőttet kívánunk mindenkinek. Ez továbbra is a Keltető, a stúdióban Mara. Hello Mara.
1: Szia Norbi.
0: És hát elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor ugye elkezdünk egy picit sorsolni.
1: Kicsit nagyon
0: ki fogjuk sorsolni a Páros Cinema City Magyarország mozi jegyet. Ugye valaki elmehet a kedvesével, vagy a nem kedvesével, barátjával, barátnőjével, anyukájával, apukájával, bárkivel.
1: Egyébként is fiam ünnep van a Cinema City-ben.
0: Tényleg?
1: Aha.
0: De jó.
1: Igen.
0: Ja, ez a, amikor akciósabban lehet megvenni a jegyeket, ugye? Tehát valami ilyen ponton. De ezt nem akartam látni. Tehát ilyenkor ugye olcsóban lehet megvenni a mozi jegyet. Így van, de mi még olcsóban adjuk? Ingyen! Na!
1: Egy kommentért cserélek.
0: Ez így van, Mara, szóljál, hogy mikor állítsam meg, és te pedig elmondod, hogy ki a szerencsés nyertes.
1: 1, 2, most!
0: Ja!
1: Orosz Judit, gratulálunk neked, te azt írtad, hogy kipróbálnám, milyen az, amikor csak felkapok egy pólót, nem kell sminkelni, hajat vasálni, és 5 perc alatt készen állok az indulásra.
0: Így csinálom a napjaimat. Gratulálunk! Hát nekem a mai reggelem az teljesen ilyen volt.
1: Nem is értem, hogy te hogy készültél el annyi idő alatt.
0: 20 perc alatt?
1: Ne, az fizikai képtelenség.
0: Pedig de, és abban minden benne volt.
1: Hihetetlen számomra.
0: Hát,
1: valami
0: igen.
1: Kimaradt, dezodor, vagy nem tudom.
0: Semmi nem maradt ki, minden megvolt egyébként.
1: De reggelizni nem reggeliztél?
0: Nem. Arra már vagy nincs idő.
1: Se.
0: Hát arra már úgy sincs idő.
1: Na, de akár lehetett volna menet közben gyorsan még.
0: Menet közben más csináltam. Próbáltam nem elütni a gyalogosokat.
1: Aki felkapaszkodik a motorháztetőbe.
0: Így van, igen. No, kérem szépen, visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt nálunk.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
1: Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nemként élnél?
0: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban. De mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
1: Mesztelenül szaladgálnék.
0: És az miért lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
1: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok között.
0: Ez most komoly.
1: Esküszöm. Semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
3: Hát ezt csináljuk ugyanúgy.
1: Csinálni.
0: De most abban mi az extra?
1: Hát ez az
0: átlagos hétvége.
3: Na például akkor legyen extrém, hogy a bánatban nyomjátok fel azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét. Mennék vásárolni, vagy nem tudom.
0: Kimennék botorbütykölni.
3: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom, tehát így fogalmam nincs.
0: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod, úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
1: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
3: És mit akarnál elérni vele?
0: Hát?
1: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most meg már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
3: Jaj, de az csak rólad volt szó.
1: Ja.
0: Személyeskedésben vagyunk, csak szólok.
3: Nem, csak Mara szeretne most már oda kerülni a keverőpulthoz, és egyszer eljátszhatjuk most már, hogyha ha hónapok óta itt ül, és tényleg most már úgy érzed, Norbi, hogy betanulta ezt a szakmát, és helyet tudtad cserélni, akkor átengedhetnéd neki.
0: Hát jó, de az nem egyenértékű azzal, hogy akkor ő elmehet hajókázni.
3: Nem, Isten őr is.
1: Arról volt szó, hogy hónapok kellenek oda kerülni. Én egy alkalomra odaülök, hogy hajókázni mehessek.
3: Jó, akkor majd kapsz egy vízibiciklit sóstól.
1: Na jó, ezért megbeszélem a főnivel, hogy tök mindegy, hogy hol, üljünk fel egy hajóra, nekem jó itt Tokajnál, vagy valahol, mit tudom én, küldök nektek egy selfie-t.
3: Menjél a Bodrogra, láttad? Most olyan szép zöld volt egyébként. Tehát
1: nem
3: valami...
1: baj, majd megszerkeztem, hogy kék legyen. Ráteszem egy jó. Tengerre.
3: Figyelj, megkapod a császárszállási tavon is vitorlázhatsz nyugodtan.
0: Persze, meg kevésben a víz.
3: Hát már nincs benne konkrétan.
0: Igen, teljesen. Jó szórakozást hozzá, de ha gondolod, Debrecenben elviszlek a Békás-tóhoz, azt ott azt csinálsz, amit akarsz.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Hát ez volt a mai reggelünk, és Mara innentől azt csinál, amit akar, elmegy hétvégézni, szerintem mindannyiunkkal együtt. Gyorsan rátekintünk még egyébként az üzemanyag árakra, hogy történt-e változás, viszont pénteken is változatlanok maradnak ugye a mai napon, tehát a hazai üzemanyag árak, a 95-ös benzin 642 forint per liter, még a gázolaj 709 forint per liter, ha pedig az időjárásunkra rátekintünk, akkor jelenleg 15 fok van, ha pedig kinézek itt az ablakon, még nem esik, úgyhogy ez már egy fél siker. Váci Zoli pedig jön, úgyhogy vele fogtok átrepülni a délelőttből a délutánba, én meg este 6-kor jövök vissza egy jó kis kétórás élő esti kívánság műsorral.
1: Nagyon szuper.
0: Ennyi.
1: Nem tudok rá mit mondani, elküldtél hétvégézni, úgyhogy én még megyek, dolgozok tovább.
0: Jó, rendben, legyen így. Mara, köszi szépen a mai reggelt, itt volt ma reggel Dankó László. Ja, azt is én mondom, gyere Mara.
1: És Glacnor.
0: Jó hétvégét, hello.
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött. A műsorvezetők most szépen hazamennek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen kukac sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 1 millió forintos vállalkozói felajánlás érkezett a debreceni gyermekklinikára. Egyesült a Népszava szerkesztősége a napokban újraindult Népszabadsággal. Alapjaiban alakítaná át a magyar oktatási rendszert a civil közoktatási platform. Több debreceni pedagógust is kitüntetett a Richter. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyesült a Népszava szerkesztősége a napokban újraindult Népszabadsággal. A 10 évvel ezelőtt bezárt Népszabadság most online újságként és nyomtatott heti lapként tér vissza a médiapiacra, miután a pénzügyi nehézségekkel küzdő Népszava újságírói csatlakoztak a projekthez. A kiadó tájékoztatása szerint a Népszava korábbi tartalmai továbbra is elérhetőek maradnak az nso.hu oldalon, miközben az Egyesült Szerkesztőség munkáját a Foresight Media Group biztosítja a következő 2 évben. Alapjaiban alakítaná át a magyar oktatási rendszert a civil közoktatási platform által javasolt új stratégiaterv. Nahalka István oktatás kutató elmondta, a kezdeményezés megszüntetni az iskolai szegregációt és a 6+8 évfolyamos gimnáziumokat, helyettük egységes, széles körű iskola modellt vezetne be. A javaslat emellett kivezetni a megszokott osztályozási rendszert a tanulást segítő értékelés javára, és a keret tantervek elhagyásával lényegesen nagyobb szakmai önállóságot biztosítana a pedagógusoknak. 1 millió forintos adományt ajánlott fel a Kevijép építőipari Kft. Az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítványnak a debreceni gyermekklinika javára. A támogatást a neonatológiai intenzív osztály több mint 10 éves légzéstámogató berendezéseinek cseréjére fordítják. Az új készülékek kíméletesebb és hatékonyabb segítséget nyújtanak majd a legkisebb súlyú koraszülöttek állapotának biztonságos stabilizálásában. Minden eddiginél több, összesen 41 fiatal természettudományos pedagógus nyerte el idén a Richter Gedeon NRT centenáriumi alapítványának FIT alkotói díját, köztük kiemelkedő debreceni tanárokkal. A havi 100 000 forintos ösztöndíjjal járó elismerést a Debreceni Szakképzési Centrum vegyipari technikumának 3 oktatója, Gönci Gabriella, Páka Gergő és Sütő Attila, valamint a Tóth Árpád gimnázium 2 pedagógusa, Herendi Borbála és Stárközi Bianka vehet. Tehát az élményszerű oktatásért. 39 év után teljes hosszában megújult a Hajdú-Hadház és Hajdú-Sámson közötti összekötő út. A csaknem 9 kilométeres szakaszon a szakemberek a korábban helyenként alig 5 méter széles úttestet 6 méteresre szélesítették ki, egységes új kopóréteget építettek be, valamint rendbe tették a buszöblöket és a vízelvezetést is. A beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedés a 2 település között. Az ősz beköszöntével újra elindult a poloskák inváziója a lakások és a meleget adó búvóhelyek felé, ám a szakemberek szerint idén nem kell tömeges jelenlétükre számítani. Lajtár Lili biológus kiemelte, a tavalyi és az idei aszályos száraz időjárás miatt jelentősen lecsökkent az ázsiai márványos poloskák és a zöld vándor poloskák száma is. A rovar szakértő arra figyelmeztet, hogy a kellemetlen szagú váladékot kibocsátó rovarokat a leütés helyett inkább egy dobos segítségével vigyük ki a lakásból.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén a délelőtti óráktól csökken a felhőzet és előbújik a nap. Az északnyugati szél viszont több felé megélénkül, napközben 21 fokig melegedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3 perccel, hello everybody, péntek van, de jó ezt kimondani, nincs túl szép időnk, de tudod, mi hozzuk folyamatosan a sunshine feelinget és a jó zenét, délután 2-ig, ma is számítok rád.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

az egyik legnagyobb kedvencünk énekel. Dua Lipám és a Don't Start Now. Na nézzük akkor, hogy megérkezett ugye a várva várt vagy nem várt fordulat az időjárásban. Mindenki döntse el magának, melyik megfogalmazásom tetszik számára. Egy biztos, komoly változást hoz ez nem csak a hőmérsékletekben, hanem a szervezetünk terhelésében is. Vannak ebben pozitív és negatív következmények is. Mindenképp a legpozitívabb, hogy megszűnik a nagynapi hőingás, már minimális 10 fok alattira csökken a reggel és a kora délutáni hőmérséklet közötti különbség, amire ugye már nagy szüksége volt a szervezetünknek a tartós, nagy ingadozás után. Szóval összességében kedvező a helyzet az időjárás érzékeny emberek számára, sokkal kedvezőbb, mint az elmúlt hetekben a szokatlan tartós hőhullám miatt, azonban vigyázzunk a programok megválasztásában, a terhelőbb feladatokat inkább halasszuk majd szombatra, de vasárnap már újabb hidegfront érkezésére számíthatunk, ajánlja nekünk mindezt már az orvos meteorológia, én pedig ajánlom a jó zenét, itt van már is Zara Larsson.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Az izmok és a vércukor különös kapcsolatáról beszélünk ma. Megeszel egy adag cukros valamit, ugye a glükóz bekerül a véredbe, majd valahova el kell tenni, mert ott mégsem maradhat. Az egyik legfontosabb hely ehhez a vázizmod. Az izmaid a vérből érkező glükóz egyik legnagyobb felhasználói. Étkezés után, amikor megemelkedik az inzulin szintet, a glükóz jelentős részét a vázizmaid veszik fel. Minél jobban reagálnak az izmaid az inzulinra, annál hatékonyabban tudnak segíteni a vércukor szintet szabályozásában. És itt jön az erőedzés a képbe. Az erőedzés számos vizsgálatban javította a glükóz anyagcserét és az inzulin érzékenységet. Egészséges emberektől egészen a 2-es típusú diabétesszel élőkig

0: Közben pedig izmot is építesz. Adná magát a magyarázat, minél több izom van, annál jobb a vércukor szabályozás. A kutatások alapján azonban ennél érdekesebb a történet. A glükóz anyagcsere akkor is javulhat, ha közben nem építesz látványos mennyiségű izmot. Az edzés hatására ugyanis maga az izom is megváltozik. Javulhat a glükóz felvétele, az inzulin jelátvitel, a vérellátás és a mitokondriumok működése. Szóval nem csak nagyobb izmot érdemes építened, hanem jól működő izmokat is. Ha 40-50 felett jársz, az erőedzésre ne csak azért gondolj, mert szeretnél erősebb lenni és izmot megtartani, hanem azért is, mert ez központi szerepet játszik vércukrot szabályozásában és kezelésében.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en. Bring the action.

első közös óránk végét értük el, egy dal jön még a friss hírekig, aztán Mariané az éter és a Jules pár percre az övé, de miután meghallgattuk a legfrissebb infókat, visszatérünk. Addig is ugye a friss infók közé tartozik, hogy még mindig be van betonozva az üzemanyagok ára, a mai bejelentés szerint sem változik semmit, és ugye tart továbbra is az utakon a fokozott ellenőrzés, amiben főleg olyan tevékenységet néznek a rendőrök, meg persze attól függetlenül minden mást is, na de amire fókuszálnak most ebben az európai szintű akcióban, az a vezetéstől a figyelmet elvonó tevékenység, tehát üzenetírás, görgetés, telefonálás, szóval ez még tart a héten, nálunk pedig jön Szigálás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló határozati javaslatot. Több mint 4300 esetet láttak el a strandokon a vízimentők az idei szezonban. Éles kritikát fogalmazott meg a Fidesz a kata módosítási javaslatával szemben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Benyújtották az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló határozati javaslatokat, amelyek értelmében két önálló közszolgálati cég jön létre, a Magyar Rádió és Televízió, valamint az MTI Nonprofit ZRT. Az előterjesztés szerint az MTVA vagyona az átalakuló média szolgáltatóhoz kerül, a tulajdonosi jogokat pedig mindkét társaság esetében a független közmédia testület gyakorolja majd. A törvényi garanciák célja a szerkesztői és szakmai függetlenség biztosítása, a vezérigazgatókat pedig nyílt pályázati úton választják ki. Éles kritikát fogalmazott meg a Fidesz a kormány kisadózói tételes adót érintő módosító javaslatával szemben. Az ellenzéki párt közleménye szerint a tervezett átalakítás adóemelést jelent, amely a korábbi 50 ezer forint helyett 100 ezer forintos tételes adóval duplájára emeli 138 ezer kis cég és vállalkozó közterheit. A Fidesz hangsúlyozta, a változtatás hátrányosan érinti az alacsonyabb jövedelmű vállalkozókat, míg a magasabb keresetűek számára kedvezőbb feltételeket teremt, ezért semmilyen adóemelést nem támogatnak. Több mint 4300 esetet láttak el a strandokon a vízimentők az idei szezonban. A vízimentők magyarországi szakszolgálatának tájékoztatása szerint 61 strandon teljesítettek szolgálatot, ahonnan 56 embert mentettek ki a vízből, míg mentőhajóig további mintegy 100 bajba jutottnak nyújtottak segítséget. A szervezet emellett műszaki mentéseket és víz alatti kereséseket is végzett, a Balatonból pedig 3 elsüllyedt hajót emelt ki a búvárszolgálat. 1 millió forintos adományt ajánlott fel a Kevijép építőipari Kft. Az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítványnak a Debreceni Gyermekklinika javára. A támogatást a neonatológiai intenzív osztály több mint 10 éves légzés támogató berendezéseinek cseréjére fordítják. Az új készülékek kíméletesebb és hatékonyabb segítséget nyújtanak majd a legkisebb súlyú koraszülöttek állapotának biztonságos stabilizálásában. Panaszkodnak a debreceni Nyulasváros rész lakói a gyorshajtók és a szabálytalankodó autósok miatt, akik a Böszörményi úti torlódásokat kerülve a lakópihenő övezet utcáin száguldoznak. A sofőrök nem csak veszélyeztetik az ott élőket, de a burkolatlan utcakaszokon jelentős port is felvernek. A lakossági jelzések nyomán a civil fórum a közútkezelőtől fizikai akadályok kihelyezését, a rendőrségtől pedig fokozott ellenőrzéseket kért a szabályszegők kiszűrésére. Egyre nagyobb daru csapatok vonulnak Magyarország felett, amelyek egyik legfontosabb hazai pihenőhelye a Hortobágy. Évente mintegy 250 ezer madár fordul meg a térségben, a vonulási csúcs idején pedig egyszerre több 10 000 daru gyűlik össze a pusztában. Az idei szárazság miatt azonban kevesebb a táplálék, így egyes csapatok a megszokottnál korábban folytathatják útjukat délfelé. Az esti behúzás látványos jelenségét a Hortobágyi Nemzeti Park által szervezett túrákon az érdeklődők is megfigyelhetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén a délelőtti óráktól csökken a felhőzet és előbújik a nap. Az északnyugati szél viszont több felé megélénkül, napközben 21 fokig melegedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést.
3: Köszönjük szépen a friss híreket. Na de hát a hírek után mindig jól esik egy nagy adag zene, úgyhogy bele is csapunk ebbe az órába, bárhol vagytok, hallgassatok minket. Van még előttünk egy csomó jó zene, úgyhogy érdemes velünk maradni.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM. Hello, péntek, október 9-e van. Rövidesen összeszedem, hogy mitől nevezetes ez a nap. Sztárszüli napok is jönnek. Előtte viszont megtudjuk, hogy mi vár ránk ma. Szerelemben, munkában, vagy csak úgy egyszerűen a mindennapokban Kata ma is elmondja a csillagok aktuális üzeneteit. Miután ezt megkaptuk, pedig már is belecsap Teddy Swims. Utána pedig egy ugye néhány éve a Deadpool filmnek köszönhetően ismét nagyon népszerű NSYNC sláger jön, ami igazából már 25 éves. A Bye Bye Bye-t hozzák Justin Timberlake-ék mindjárt.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma a csendes reflexióra szánja az időt, elemzi az elmúlt napok tapasztalatait. A bika ma a jövőbeli hosszabb távú stratégia felépítésére koncentrál a napi teendők lezárása mellett. Az ikrek ma megfontolt, nyugodt tempóban varja el a szálakat, elkerülve a kapkodást. A rák meglepően objektív módon értékeli a heti teljesítményt, tiszta képet kapva az eredményekről. Az oroszlán ma elkerüli a versenyszituációkat, és a közösség összekovácsolására helyezi a hangsúlyt. A szűz ma megelégszik a meglévő állapotokkal, és elengedi a tökéletességre való törekvést. A mérleg ma önállóan, külső visszajelzésekre való várakozás nélkül fejezi be a projektjeit. A skorpió ma nyitottan és bizalommal fordul a munkatársai felé, elengedve a túlzott óvatosságot. A nyilas fegyelmezetten pontot tesz minden nyitott kérdés végére, elkerülve a feladatok halmozását. A bak ma lazábra veszi a figurát és rugalmasan kezeli az utolsó munkaórák alakulását. A vízöntő a megszokott elméletek helyett a gyakorlati tényekre építve zárja a heti munkát. A halak magabiztosan és határozottan vállalja a saját prioritásait, felkészülve a pihenésre.
1: Sunshine FM asztrológia.

Egyik jó zene a másik után, itt a Sunshine FM. Lassan véget ér a délelőtt. Az Ári Mafia és a Halott Pénz frontembere Marsalkó Dávid után pedig nézzünk egy kis mai kalendáriumot. Október 9-e van. Ismersz déneseket? Mert hogyha igen, akkor gyorsan dobj rájuk egy üzét, de hétvégén érdemes figyelni a holnapi Gedeonokra, vasárnap pedig majd Brigitta névnap lesz. Ma van egyébként a tojás világnapja, a Nemzetközi Tojás Szövetség, igen, van ilyen, hogy Tojás Szövetség, 99-ben hirdette meg október 2. péntekére a tojás világnapját, de Hódi Pamela is, ugye Berki Krisztián ex-felesége, Berki Natasa édesanyja, az ismert influencer 38 éves ma, és egyébként ma van az év 282. napja, szóval 83 nap múlva durranak a pezsgősdugók, és reméljük csak a pezsgősdugók fognak durranni és durogni, de ne szaladjunk még ennyire előre.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek,

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.

David Guetta és az I Don't Wanna Wait. Nem tudom, milyen ötlet vezérelte David Guettát, amikor az Ozo régi Dragostadin Tej című dalát dolgozta el, ami már a saját idejében is kínos volt, bár igaz, bevallom, óriási sláger. Na de, hát ezt 2024-ben sokat nyomtuk. Na de, a délelőtt utolsó percei elérkeztek, mi viszont a délutánba is magunkkal viszünk titeket, és magunkkal visszük a jó hangulatot is. A friss hírekig pedig még egy zene vár rátok. Na de utána ismét felpörgetjük majd a hangulatot és ezt a pénteket. Szóval rádiózunk együtt, oké? Ezt kérdezi Robin Schulz, és itt van már is tőle az oké, James Blunt-tal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.4 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a vadiskont.hu oldalon. Vadiskont.hu.
3: Műszaki végzettséggel rendelkezel, vagy technikusként képzeled el a jövődet? Gyere el a Koloplasz Nyírbátor technikus nyílt napjára, október 16-án pénteken 9 és 14 órától. Gyárlátogatás, szakmai beszélgetések, karrier lehetőségek és akár azonnali állásajánlat. További információk a Koloplasz Nyírbátor Facebook oldalán.
4: Tedd kerítfelé! Szüksége van az anyagra? Legyen vásárlásának a legjobb ár az alapja. Sima Jóti lemezkereskedés.
5: Kerítéselemek, rapéz és serepes lemezek, csatorna és bádogos kiegészítő, szendvicspanelek, piacvezető áron, óriási választék, raktárkészletről, folyamatos akciókkal.
4: Sima Jóti lemezkereskedés, Nyíregyháza, Sima Jót 68. Tudja, ez a lemez sosem jár le.
6: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Az EAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az erőművek éjszakája alkalmából október 16-án megnyitja kapuit az érdeklődők előtt a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központ. Tekintse meg az egyik legnagyobb hulladékválogató művet Magyarországon. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az eseményre a www.erőművekészakája.hu/erőművek oldalon lehet. Készült az EAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolatókamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
10: Újra itt a Cinema City film ünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőségek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu.
11: Felügyelet, riasztó és kamera szerelés, kosaras emelő bérlés, Dominant Security báránytávfelügyelet 0620 9243 512, www.báránysecurity.hu. Mert a biztonság mi vagyunk.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolatókamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
12: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A Tisza párt frakciója és elnöksége jövő hétfőn dönt Kaprinyák Tibor ügyéről. Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Ígéretük már van a hajdubihari településeknek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: A Tisza frakció és a párt elnöksége jövő hétfőn tárgyalja a vadászfotói miatt bírálatokat kapott Kaprinyák Tibor ügyét. A parlamenti képviselő hobbi vadászként pózolt elejtett vadakkal, miközben az élő környezetért felelős bizottság alelnöki posztját tölti be. Gajdos László miniszter hangsúlyozta, az állatvédelemért nem lehet hitelesen küzdeni úgy, ha a feladatok között a vadászat is szerepel, Magyar Péter pedig a frakció ülésen tisztázne a közösségükben elfogadható határokat. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel veszik kezdetüket a 2026-27-es tanév őszi érettségi vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 221 intézményben több mint 24 ezer diák tesz próbát, a legtöbben előrehozott vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-ig tartanak, amelyeket novemberben követnek az emelt és középszintű szóbeli számon kérések. Hosszabb távon is fennkívánja tartani a kormány a Magyar Falu programot, a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium válasza szerint a következő években is biztosított lesz a támogatási keret. A tárca a Civis Hír megkeresésére reagált, miután az egyik pályázati kiírás 22 milliárd forintos országos keretéből mindössze 65 millió forint érkezett Hajdú-Bihar megyébe. A minisztérium közlése szerint kizárólag szakmai szempontok alapján bírálták el a benyújtott anyagokat, a jövőben pedig a területi aránytalanságok elkerülésére objektív és mérhető értékelési rendszert ígérnek. Minden eddiginél több, összesen 41 fiatal természettudományos pedagógus nyerte el idén a Richter Gedeon Enyertét centenáriumi alapítványának FIT alkotói díját, köztük kiemelkedő debreceni tanárokkal. A havi 100 ezer forintos ösztöndíjjal járó elismerést a Debreceni Szakképzési Centrum vegyipari technikumának három oktatója, Gönci Gabriella, Páka Gergő és Sütő Attila, valamint a Tóth Árpád gimnázium két pedagógusa, Herendi Borbála és Stárközi Bianka vehet tehát az élményszerű oktatásért. Jubileumi 10. alkalommal rendezik meg a Voke színjátszó fesztivált Debrecenben. A péntektől vasárnapig tartó rendezvény célja, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kis településeken és városokban működő amatőr színjátszó csoportok számára. A háromnapos eseményen fotókiállítással, szakmai kerekasztal beszélgetéssel, valamint 9 amatőr társulat változatos komédiáival és drámai előadásaival várják az érdeklődőket a művelődési központban. Jelentősen átalakul a Forma 2 és a Forma 3 versenynaptára, így a két legfontosabb utánpótlás széria nélkül rendezik meg a 2027-es Mogyoródi Forma 1-es hétvégét. A szervezők szerint nincs ok az aggodalomra, a péntektől vasárnapig tartó program nem marad üresen, helyettük más nemzetközi versenysorozatok látogatnak majd a Hungaroringre. A pontos részleteket várhatóan október végén jelentik be.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A Csíkszereda együttesével találkozott csütörtökön a Deac Jégkorong csapata. Többet tett a vezetés megszerzésért, a fokhias vendéggárda az első harmadban több mint dupla annyi kapura lövése volt a fekete-fehéreknek, mint az erdélyieknek. Két harmad után aztán Kaligin és Mártonfi találataival 2-0-ra vezetett a Debrecen, és bár a végén szépített a Csíkszereda, a Deac 2-1-re győzött. Pénteken folytatódik a Deac erdélyi túrája, 17 óra 30-tól a Gyergyói Hoki Klub ellen szállnak harcba. A Gyergyó csütörtökön 2-0-ra győzött a Feha 19 ellen. Nehéz idegenbeli mérkőzés vár a Debreceni Egyetem férfi kosarasaira, ugyanis az előző kiírásban bronzérmet szerző Kaposvár otthonába látogatnak. A Somogyi Gárda 2-1 pontos sikerrel kezdte a bajnokságot, a Szeged elleni nehézkes szezonnyitót követően Szolnokon arattak bravúr győzelmet egy 6. fordulóból előrehozott mérkőzésen. A legutóbbi fellépésük már nem hozott ennyi izgalmat, a Sereghajtó Kecskemét otthonában ugyanis végigvezetve 23 pontos sikert arattak. A Deac ezzel szemben kis kevésbé ragadt a rajtnál, a soproni 18 pontos vereséget követően hazai környezetben sem sikerült győzni, és bár a Honvéd ellen sokáig kézben tartották a mérkőzést, a fővárosiak a hajrában fordítottak. Három hetes szünet után ismét pályára lép a DVSC labdarúgó csapata, mely Gárda szombaton a bajnoki címre pályázó Ferencváros otthonában vizitál. A két csapat eddig 111 alkalommal találkozott egymással, 53-at a Ferencváros nyert, míg 31-et a Vasutas, 27 pedig döntetlennel zárult. A szombati meccs 17 órakor kezdődik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Debrecen környékén a délelőtti óráktól csökken a felhőzet és előbújik a nap. Az északnyugati szél viszont több felé megélénkül, napközben 21 fokig melegedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A szokásos Böszörményi úttól a Dózsa-György útig megvan még az aszfaltozási munkálatok miatt a korlátozás. Itt azért hadd hívjam már föl a figyelmet, hogy tartsuk be az kihelyezett jelzőtáblákat. 30 km/h, illetve balra kanyarodási tilalmi táblákra gondoltam. A város egész területén elég nagy forgalomban autózunk a Faraktár és Hajnal utca kereszteződésben. Ott körülbelül 2-3 lámpaváltást kell várni, míg áthaladunk. Hát mindenkinek balesetmentes közlekedést és szép napot kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

93.5 Sunshine FM, Hello Debrecen és térsége, nálunk csak jó zene. Ebben az órában is jön még egy, de a következőben meg nagyon sok, úgyhogy rádiózzunk együtt kettőig. A következő órában a reggel legjobb pillanatait is felelevenítjük, de helyi programokat is hozunk. Viszont már most felhívjuk a figyelmet, hogy elindult a Nagy Erdő Hete program sorozat egészen október 11-ig tart Debrecenben. A rendezvény Magyarország első természetvédelmi területét, a debreceni Nagy Erdőt ünnepli, és változatos programokkal várnak mindenkit, ahogy mondtam, egész héten. Érdemes tájékozódni, hogy mikor mi. Nálunk pedig még jön az óra búcsúdala a hírekig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
3: Az

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Akár 250 ezer érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak. Lezárultak a Magyarország ellen indított európai perek a parlamenti tiszteletdíj levonások ügyében. Helyi népszavazást kezdeményez Debrecenben Apáti István. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Békés megállapodással lezárultak a Magyarország ellen indított európai perek a korábban kiszabott parlamenti tiszteletdíj levonások ügyében, tájékoztatott Forshoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a Tordai Bence és Jakab Péter ügyében hozott egyességet, így a további perköltségek elkerülése érdekében az állam megtéríti az érintett képviselők korábban elvont járandóságát. A házelnök jelezte, a túlzó mértékű szankciók megelőzés kezdeményezik az országgyűlésről szóló törvény módosítását is. Akár 250 ezer érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak, Gyurkó Szilvia államtitkár szerint. A Bicskei otthonról szóló vizsgálati jelentés ismertetésekor elhangzott, a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre, az áldozatok pedig jogi és pszichológiai támogatást kérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a hasonló esetek megelőzésére az intézményi hierarchiát megkerülő közvetlen és névtelen jelzési rendszer építenek ki a gyermekvédelemben. Helyi népszavazás megtartását szorgalmazza a debreceni akkumulátoripari beruházással kapcsolatban Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője. A politikus a debreceni közmeghallgatáson bírálta az újabb akkumulátorok újra csomagolását végző üzem létesítését. A lakosság részéről továbbra is jelentősek a környezetvédelmi, biztonsági és zajterhelési aggályok, míg a beruházó CATL tájékoztatása szerint a kínai vendégmunkások magas aránya csak átmeneti állapot lesz a gyárban. 4 jegyellenőri testkamerát tesztel október 19-éig a DKV Debreceni Közlekedési ZRT. A tesztüzem célja a kamerák technikai működésének, kép- és hangminőségének, valamint az adatok biztonságos tárolásának és titkosításának a vizsgálata. A társaság tájékoztatása szerint az ellenőrzések során rögzített felvételektől a személyi biztonság és a vagyonvédelem erősítését várják a debreceni tömegközlekedési járatokon. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevő életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti. Várhatóan október 26-áig korlátozzák a forgalmat a 33-as főút Balmazújvárosi úti szakaszán, az M35-ös autópálya felé vezető oldalon. A Debreceni Vízmű ZRT a burkolat felújítás előtt elvégzi a helyenként több mint 70 éves ivóvízgerinc vezetékek rekonstrukcióját. A beavatkozást sávlezárás mellett modern földalatti béleléses eljárással hajtják végre, így a munkálatok a teljes út felbontása nélkül lényegesen kisebb fennakadással végezhető el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
0: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: Hello Sunshine-osok! További szép napot mindenkinek! Hát ugye azzal nem mondok el újdonságot, hogy végérvényesen itt az ősz, vele együtt minden csúnya és kellemetlen dolga is ennek az évszaknak, és ami masszív köddel le is csapott az országunkra, sok autósnak azonban feladja a leckét a ködlámpa helyes használata. Most egy kicsikét segítünk! Mikor használjuk a ködlámpát? Ugye ez az első és legfontosabb, amit tisztáznunk kell. Ha nincs előtted autó és a visszapillantóban sem látsz senkit, akkor itt az ideje, hogy felkapcsolod a ködlámpát. A reflektor pedig felejtsd el, a túlerős fényt visszaveri a ködfátyol, és semmit sem fogsz látni benne. Szóval tompított plusz ködlámpa a megfelelő kombináció, így lesz a legjobb. De még egyszer mondom, ha nincs előtted sem autó, és a visszapillantódban sem látsz senkit, aztán ugye ebből következik a második fontos kérdés, hogy mikor ne használd a ködlámpát. Hogyha mondjuk látod, hogy megérkeznek mögéd, kapcsold le a hátsó segédfényt, hiszen aki mögötted autózik, jó eséllyel használja, és így nem égeted ki a szemét. Szóval a lényeg, hogy a sorban mindig az utolsónak kell felkapcsolnia a hátsó ködlámpát. Ezért is hívják ködzárófénynek. Ha pedig utolérsz egy autót, akkor kapcsold le nyugodtan az első ködlámpát. Ha pedig az előtted levő elfelejteni a hátsóját lekapcsolni, amikor utolérted, egy reflektor villantással jelezheted neki, hogy itt vagyok, nyugodtan kapcsold le.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nem kint élnél?
3: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
2: Hát igen.
3: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban. De mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
2: Mesztelenül szaladgálnék.
3: És az miért lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
2: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok között.
3: Ez most komoly.
2: Esküszöm. Ti semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
4: Hát ezt csináljuk ugyanúgy. Csinálni.
3: De most abban mi az extra?
2: Hát ez az
3: átlagos hétvége.
4: Na például akkor legyen extrém, hogy a bánatba nyomjátok fel azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én, nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét. Mennék vásárolni, vagy nem tudom.
3: Kimennék botorbütykölni.
4: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom. Tehát így fogalmam nincs.
3: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod, úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
2: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
4: És mit akarnál elérni vele?
3: Hát...
2: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most még már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
4: Jaj, de az csak rólad volt szó.
2: Ja.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: senki sem.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Vigyázat, a nyíregyházi dzsungeltörvényei októberben a színházban is érvényesek lesznek. Október 10-én 19 órától a dzsungelkönyve ikonikus musicalje csábítja be a közönséget a Móricz Zsigmond Színházba. Balu bölcsességei, Bagira eleganciája és Geszti Péter zseniális rímes beszólásai 30 év után is azonnal felrázzák a hallgatóságot. Egy pörgős, zenés este, ahol még a legkomolyabb felnőttekből is előbújik a játékos Maugli. Las Vegas és Dubai csillogása költözik be közvetlenül a szomszédba, ugyanis visszatérnek az illúzió mesterei Nyíregyházára. Október 17-én szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban két előadáson 15 és 19 órától mutatják meg a srácok, hogy a gravitáció és a fizika törvényei igazából csak baráti ajándékötletek. Kameratrükkök sehol, sőt, a nézőket is bevonják a mutatványokba, úgyhogy érdemes figyelni, nehogy véletlenül valakinek az eltűnt pénztárcájából varázsoljanak elő egy nyulat.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: A

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Nem sokára jön a Juice búcsúdala, aztán már a friss Sunshine híreket kapod, de maradj velünk a továbbiakban is, hiszen nálunk nem csak jó zenéket hallhatsz. Mi mindennel foglalkozunk, ami körülöttünk történik, Téglástól Hajdúszoboszlóig, na meg persze Fókuszban, Debrecen hírei. Szóval hallgasd a továbbiakban is a 93.5-ön a Sunshine FM-en. De mivel most már lassan annyi az idő, búcsúzom, jön utánunk Roli, Váci Zoli pedig. Köszöni szépen a mai figyelmet, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Összesen 123 milliárd forintot fordít a kormány a nyugdíjrendszer átalakítására. Intenzív törvényalkotási időszak kezdődik az országgyűlésben. A bicskei gyermekotthon elítélt igazgatójának sokkal több áldozata lehet. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Összesen 123 milliárd forintot fordít a költségvetésből a nyugdíjrendszer átalakítására a kormány, aminek keretében a nyugdíj minimum összege a korábbi 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedik, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. A sávos korrekció mintegy 700.000 embert érint, és a kis nyugdíjak mellett kiterjed az árvaellátásra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs juttatásokra is. A tárcavezető hangsúlyozta, a gazdasági nehézségek és az alacsony növekedés ellenére a leginkább rászoruló társadalmi csoportok célzott támogatása azonnali beavatkozást igényelt. Intenzív törvényalkotási időszak kezdődik az országgyűlésben, ahol várhatóan október 19-én szavaznak a 2026-os központi költségvetés módosításáról, tájékoztatott Hallerné Nagy Anikó, a ház alelnöke. A kéthetes időszak kiemelt témái között szerepel a gyermekvédelmi előterjesztés, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó átcsoportosítás, a közmédia szerkezeti átalakítása, valamint december 24-e munkaszüneti nap. A bicskei gyermekotthon elítélt igazgatójának a korábbi eljárásokban feltártnál jóval több áldozata lehetett, Gyurkó Szilvia szerint. A gyermekvédelmi államtitkár azt is bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiatalok jogi, pszichológiai és lakhatási támogatására. Több mint 11 milliárd forinttal növelni a bírságokból származó idei állami bevételek előirányzatát a pénzügyminiszter költségvetési módosító javaslata. A tervezett emeléssel a 109,7 milliárd forintra növekvő keretösszeg a csökkenő útdíj és termékdíj bevételeket ellensúlyozná a büdzsében. A hazánkban kiszabott bírságok csaknem felét a közlekedési szabályszegések után járó rendőrségi büntetések adják, így a hiánycsökkentő intézkedés jelentős rész várhatóan a közlekedési bírságok teszik majd ki. Várhegyi Attilát nevezte ki a Fidesz kommunikációs igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. A kinevezésről szóló tájékoztatás szerint Havasi Bertalan továbbra is sajtófőnöki tisztségében folytatja a munkát. Várhegyi Attilát a közmédiumot átvilágító Duna Média szolgáltató ZRT augusztusban törvénytelen irányítás gyanújával jelentette fel, miután az ellenőrzés megállapításai szerint tanácsadói minőségben ő gyakorolt politikai felügyeletet az intézmény tartalmi és személyzeti döntései felett. Cinizmussal vádolta meg a Fidesz és a KDNP politikusait Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, amiért szavai szerint 16 év kormányzás után hirtelen aggódni kezdtek a pedagógusokért. A tárcavezető hangsúlyozta, a Fidesz által emlegetett 33 milliárd forintot a korábbi kormányzat soha nem biztosította a tanároknak, így azt nem is lehetett tőlük elvonni. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a pedagógusok nem politikai kampányeszközök, és elvárják, hogy díszlethelyet partnerként kezeljék őket.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Az elmúlt órákban sokat beszéltünk, informálódtunk, viszont mostantól kezdve csak jó zenék jönnek egymás után. Köszönjük szépen a híreket, hello mindenkinek, 2:04 indul a péntek délutánunk. Nyíregyházán korábban a Kert utcán voltak rendőrök, együnk megfontoltak, Újfehértónál is mérnek a 4-esen, valamint Debrecenben a Csapó utcán. Kezdünk elsőként Iman Angel-lel, jön a Bad Times.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt a hölgykori sikere Purple Disco Machine újra csomagolásában a Wonderful Life a péntek délutánunkban. Ma pedig vonzás napja van a sikernaptárunk szerint. Ilyenkor érdemes figyelni arra, hogy hogyan lépünk be a hétvégében, milyen hangulattal, milyen gondolatokkal és mit engedünk közel magunkhoz. Ma könnyebben találhatnak ránk jó beszélgetések, kellemes találkozások vagy olyan lehetőségek, amelyekre nem is számítottunk. Nem kell mindent erőltetni, elég, ha nyitott szemmel járunk, és nem zárjuk be magunkat a megszokott körökbe. A vonzásnap üzenete, hogy amit jó szívvel indítunk el, abból akár szép folytatás is lehet a hétvégére. Ezek így tehát péntekre a kiváló kis tanácsok a sikernaptárunk szerint. Mindjárt majd hozom a legfontosabb útinfókat, ha tudsz segíteni, vagy bármi anomáliát látsz, akkor várom segítséget. 20-3-16-3000, ez az SMS Viber számunk. A sugárló férkezik, és a fekete-fehér a délután.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánunk itt a péntek délutánunkban és csekkmentes hazautat útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben a Vasfaripál utcán a munkálatok miatt. A járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként torlódásra kell készülni. A Hímes utca teljes egészében le van zárva, így ha arra közlekedünk, akkor legyünk mindenképp megfontoltak. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykaló között a munkálatok idejére időközön majd útszűkületre, valamint itt is jelzőlámpás irányításra is készülnünk kell. A 33-ason Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között, továbbá a 107-es, valamint a 108-as kilométer között is útépítés miatt útszűkületre alkalmanként sávzárásra kell készülni. A 471-esen Debrecen átkerési szakaszán a 2-es kilométernél útépítés miatt lezárták az Acsádi útra kanyarodó sávot, valamint Máté szaka térségében a 70-es valamint a 72-es kilométer között csomópont építés miatt csak fél pálya járható. Várom a további infókat SMS-en, telefonon vagy Viberen 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig már a stúdióban Bence Birnim, a Fight Club ügyvezetője.
2: A szaunázás nem teljesítménysport. Nem az nyer, aki a legtovább bírja. A megfelelő szaunázásnál figyeljünk a fokozatosságra, a hidratálásra és arra, hogyan érezzük magunkat. Ha rosszul vagyunk, megszédülünk vagy kellemetlenül érezzük magunkat, ki kell jönni. A szauna célja nem az, hogy bebizonyítsuk, mennyire kemények vagyunk. Használjuk inkább arra, amire való. Kapcsoljunk ki, lazítsunk le, és adjunk egy kis időt a testünknek, az elménknek a regenerációra.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
8: Hello Debrecen!
9: Itt az új taxis élmény!
8: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
9: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
8: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
9: Utazz bárhová egyszerűen.
8: Töltsd le az Uber alkalmazást,
9: vagy hívd az 55 55 55.
8: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
9: Készen állsz az új kalandra?
8: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
10: Csak jó zene.
11: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
11: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
11: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
12: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
0: A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több válságtanácskozást is tartottak a belügyminisztériumban az ukrán pénzszállítók feltartóztatása miatt. Tárkányi Zsolt szerint a kormány adókedvezményt és jelentős támogatást is ígért a CETL-nek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több válságtanácskozást is tartottak a belügyminisztériumban a tavaszi választás után az ukrán pénzszállítók feltartóztatása miatt, hogy utólag lefedjék a jogalap nélküli fogvatartási időszakot. A Telex információi szerint a zárt ajtók mögötti megbeszéléseken komoly feszültség alakult ki a társszervek között, és felmerült az akkori miniszterelnök felelőssége is. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség vette át a nyomozást, amelynek keretében korábban már a TEK és az Alkotmányvédelmi Hivatal volt vezetőit is meggyanúsították. 13 éven át tartó 80%-os társasági adókedvezményt és kiemelt készpénztámogatást ígért a debreceni CETL akkumulátorgyárnak a korábbi kormányzat egy 2022-es beruházási szándéknyilatkozat szerint. A dokumentum részleteit Tárkányi Zsolt államtitkár hozta nyilvánosságra. A megállapodás alapján a kínai cég Yuanban is rendezhetné a költségeit, valamint a vendégmunkások vízumkérelmeinek soron kívüli intézését is biztosították volna. Nem adott és a jövőben sem kíván egyedi helyi adókedvezményt biztosítani a CETL akkumulátorgyárnak Debrecen önkormányzata. A Városháza közleményben reagált Tárkányi Zsolt államtitkár szándéknyilatkozat ismertetésére, kiemelve, a dokumentumban említett helyi iparűzési adókedvezmény csupán országos törvényi lehetőségre utal, a közgyűlés ilyen rendeletet nem alkotott. A város hangsúlyozta, hogy minden beérkező adóforintnak Debrecen fejlődését kell szolgálnia. További figyelemfelhívó lépéseket tehet a pedagógusok szakszervezete, ha a jövő évi költségvetésből kimarad az ígért béremelés. Totyik Tamás elnök elmondta, hogy a párbeszéd elindult az oktatási tárcával, de a források szűkösek. A szakszervezet a 2027-es költségvetési törvény tervezetének megjelenése után dönt az esetleges demonstrációról vagy a sztrájk hirdetésről. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés célja, hogy a vállalkozások számára egyszerű, kiszámítható és alacsony adminisztrációval járó adózási formát biztosítson. A tervezet értelmében a tételes adózás választásának lehetősége az egyéni vállalkozók szélesebb körére terjednek ki, és az a magánszemélyektől, valamint a kifizetőktől származó bevételek esetében egyaránt alkalmazható lenne. Alapvetően kedvezőnek tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kata és a vagyonadó átalakításának kormányzati irányát, de további egyeztetéseket sürget. A szervezet üdvözli, hogy a kisvállalkozók újra számlázhatnak cégeknek, és 22 millió forintra emelkedik a bevételi határ. Ugyanakkor arra figyelmeztet, a magasabb közterhek csalódást kelthetnek a korábbi rendszert visszavárókban. Azt javasolják, hogy a cégek felé történő számlázás után fizetendő 15%-os többletadó egy része emelje a katások társadalombiztosítási és nyugdíj alapját.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Üdv mindenkinek, további klassz péntek délutánt kívánok a stúdióban, a továbbiakban is Kondor Land, egészen 6 óráig együtt rádiózunk, friss útinfókkal folytatjuk, Nyíregyházán a Debreceni úton mérnek, Debrecenben pedig a Mike Pércsén volt a korábban rendőr, aki kezdünk elsőként a Talk to You-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Ez volt a Magnetic itt a Pinte délutánunkban a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek! Bízom benne, hogy már a hétvégi programokat tervezzük fejben. Van miből válogatni, majd hamarosan Kiskata is hozza nekünk. Időjárás tekintetében egyébként csak vasárnap kell esőre számítanunk az előrejelzések szerint. Most viszont játék jön, hazavihető az Oasis Burger Sunshine menüje, a nyerőszám pedig a 9-es, várom jelentkezésed az óra végéig. 0620 316 3000. Ez a Back to Yours, egy igazi újdonság itt a Sunshine-ról.

0: A szűz ma megelégszik a meglévő állapotokkal, és elengedi a tökéletességre való törekvést. A mérleg ma önállóan külső visszajelzésekre való várakozás nélkül fejezi be a projektjeit. A Skorpió ma nyitottan és bizalommal fordul a munkatársai felé, elengedve a túlzott óvatosságot. A nyilas fegyelmezetten pontot tesz minden nyitott kérdés végére, elkerülve a feladatok halmozását. A bak ma lazábra veszi a figurát és rugalmasan kezeli az utolsó munkaórák alakulását. A vízöntő a megszokott elméletek helyett a gyakorlati tényekre építve zárja a heti munkát. A halak magabiztosan és határozottan vállalja a saját prioritásait, felkészülve a pihenésre.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: New Level Empire, Wolf Kati, és a nem elég a délutáni műszakunkban mindjárt 16 óra, és ami fontos, hogy a 9-es nyerőszámmal lehet ez ma megkaparintani az Oasis Burger Sunshine menüjét. Rengeteg hallgató jelentkezett, köszönöm az aktivitásotokat, nézzük a nyertesünket, Ágnes pedig gratulálunk, ő a mai szerencsés, a nyereményet pedig az Oasis Burger Sunshine menüje. Jó étvágyat kívánom majd hozzá. Hétfőn délután pörög tovább a játék, na meg mindjárt a hírek után. Ilyen kiváló zenék, mint a Man I Need, Olivia Dean indítja a következő zenei órát.
1: A Sunshine délután támogatója az Oasis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OasisBurgersAndFries.
2: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény!
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 55 taxi és Uber Taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes hétvégét. Péntek délután igen nagy a forgalom, amelyen a hétvégével kapcsolatosan megyék területén. Úgy Debrecenváros, illetve Nyíregyháza belterületén is hatalmas nagy a délutáni csúcsforgalom. Nem beszélve a bevásárlóközpontok közelében, a nagy parkolóknál meg vannak telve zsúfolásig. Na és kórházak közelében is igen jelentős a forgalom. Fokozódik ez még az elkövetkezendő egy órában, ugyanis nagyon sok helyen lassú haladással kell számolni, munkaterületeknél több főútvonalon is dolgozott ma a magyar közút mérnökségei, igyekeznek a helyreállításokat időben elvégezni, és több helyen lesz forgalomkorlátozás hétvégén is útépítési munkaterületeknél. És lassú haladás pillanatnyilag nagyon sok helyen, úgy megyén kívül is, és nagy figyelemmel legyenek az M3-as autópályán közlekedők is. Több forgalomkorlátozás útépítési munkaterületeknél hétvégén is, ezekkel is számolni kell, hogy érvényben vannak, és lakottáten kívül a sebességkorlátozások, mint például Nagykálló-Nyíregyháza között, illetve több helyen a városok belterületén a közműhelyreállítási munkálatok aktuálisak lesznek jövő héten, amiket már jó előre kereszttáblákkal jeleztek. Köszönjük a figyelmüket, balesetmentes jó utat, kellemes hétvégét, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A Tisza kormány még októberben előterjeszti a 2027-es költségvetési javaslatot. A KDNP kezdeményezi a zöldség és gyümölcs áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítását szorgalmazzák a megyei jogú városok vezetői. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A Tisza kormány még októberben előterjeszti a 2027-es költségvetési javaslatot. Magyar Péter elmondása szerint a kormány csőd közeli állapotot örökölt ám az átlátható gazdálkodásnak és a hatékonyság növelésének köszönhetően már az idei büdzsében is mintegy 1200 milliárd forintos megtakarítást értek el. A miniszterelnök kiemelte, a pénzügyminiszter nem csak a jövő évi számokat, hanem egy középtávú helyreállítási stratégiát is bemutat majd a lakosságnak. Kereszténydemokrata néppárt törvényjavaslatot nyújt be a zöldség és gyümölcs áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésére december 1-től. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett, hogy a lépést korábban a Tisza párt is megígérte, ám a javaslatot végül a KDNP készítette el. Az áfa csökkentés a legnépszerűbb hazai zöldségeket és gyümölcsöket érinteni, a kezdeményezés célja pedig a magyar családok és gazdák támogatása. A 2026-os volt a legsúlyosabb aszály Magyarországon az elmúlt 126 évben. A Hungaromet elemzése szerint 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyarat zártuk. Az évszakos átlag hőmérséklet több mint 23 fok volt, miközben az országos átlag csapadék alig haladta meg a 74 mm-t. Az extrém szárazság nem egyetlen évszak, hanem egy folyamatos, már 2025 második felétől tartó meteorológiai anomália következménye. A szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítását és a befizetések maximalizálását szorgalmazták a megyei jogú városok vezetői a Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján. Debrecen képviseletében Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, a megyei jogú városok szövetsége azt javasolja a kormánynak, hogy a szolidaritási adó mértékét az előző évi helyi iparűzési adóbevétel legfeljebb 15%-ában korlátozzák. A megbeszélésen a nagyvárosi polgármester egybehangzóan hangsúlyozták, hogy a kiszámítható önkormányzati finanszírozás a helyi gazdaság és a nagyvállalati beruházások védelme miatt ez elengedhetetlen. A debreceni Nagymacsváros rész lakói petícióban jelezték, hogy a közeli akkumulátorgyár építésén dolgozó külföldi munkavállalók viselkedése miatt romlott a biztonságérzetük. A panaszok szerint a vendégmunkások magáningatlanokba hajolnak be és gyümölcsöt lopnak. A városvezetés reagálva fokozza a közterület felügyelet jelenlétét és sűrűbb rendőri járőrözést kér a térségben, miközben az ügyben ellenzéki politikusok szigorúbb fellépést és a szabályszegőkkel szemben hazaküldést követelnek. Fokozott óvatosságra kéri a lakosságot és a gazdálkodókat Szatmár Cseke önkormányzata, miután medvét észleltek a település és Túl István-Li külterületén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község vezetése arra hívta fel a figyelmet, hogy a külterületen tartózkodók járjanak el körültekintően és kövessék figyelemmel az illetékes hatóságok további tájékoztatását.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 4:04 pörög tovább a péntek délutánunk, azonnal útinfókkal kezdünk. Debrecenben a Böszörményi úton rendőrök, valamint a torlódás, Nyíregyházán szintén trafira kell készülni a Simai úton. Kezdünk elsőként Olivia Dinnel, jön a Man I Need.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Wiz Khalifa és Charlie Puff párosan, ez volt a See You Again itt a péntek délutánunkban. Jó utat kívánok, vigyázz a hazaúton, hogyha bármi infód lenne, akkor mindenképp várom majd 23-16-3000. A következő percekben pedig érkezik a Solvay formáció vadonatúj szerzeménye, amelynek címe Senki se hullajt könnyet. A zene a magányról, a kilátástalanságról és az élet nehézségeivel való küzdelemről szól. A zenében megjelennek családi emlékek, a nélkülözés és az az érzés, amikor valaki úgy érzi, hogy teljesen magára maradt a világban. Hölgyeim, uraim, egy vadonatúj szerzeményt a Sunshine délután.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kívánunk itt a péntek délutánunkban és csekkmentes hazautat útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben a Vasfaripál utcán a munkálatok miatt. A járművek a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban haladhatnak, ezért időnként torlódásra kell készülni. A Hímes utca teljes egészében le van zárva, így ha arra közlekedünk, akkor legyünk mindenképp megfontoltak. Továbbra is dolgoznak Nyíregyháza és Nagykeló között a munkálatok idejére időközönként majd útszűkületre, valamint itt is jelzőlámpás irányításra is készülnünk.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Empire of the Sun és a Walking on the Dream. 5 óra mindjárt, nem is húzom az időt. Jönnek a legfontosabb hírek, ezt követően rajtól az újabb zenei óra. Ilyen kiváló szerzeményekkel Fate lesz egykori sikerét újra gondolták. Mindjárt jön Bibi Rexha hangjával a New Religion.

0: Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema.
1: Ahol minden a filmek világáról szól.
0: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
1: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
0: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
1: Vasárnap este 18 órától.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
3: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatonya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatonya.hu oldalán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

Változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kormányzati jutalomban részesülnek a Paksnál helytállók. Jegyellenőri testkamerákat tesztelnek Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 500 milliárd forinttal nő az egészségügyi kassa a 2027-es költségvetésben a várólisták csökkentése és az ellátás átszervezése érdekében. Magyar Péter bejelentette, hogy kiemelt figyelmet kapnak a csipő és tért protézis műtétek, emellett a szürkehályog műtétek esetében is pilot program indul. Az új rendszerben nem csak a műtétek számát, hanem a sikerességet és a beteg elégedettséget is díjazzák, miközben az egy évnél régebben várakozó pácienseket közvetlenül is megkeresik a gyorsabb ellátás érdekében. Kormányzati jutalomban részesül az a csaknem 1100 szakember, aki részt vett a Dunai fenékküszöb megépítésében. Magyar Péter bejelentette, hogy a belügyi, vízügyi, rendőri és egyéb szakmai területekről érkező 1083 dolgozó egy havi juttatást kap a munkájáért. A döntés összesen 889 millió forintos költségvetési forrást igényel, a kifizetésekre pedig október 23-án kerül sor. Pályázatot írt ki a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság ZRT vezérigazgatói tisztségére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A jelentkezőktől felsőfokú agrár vagy közgazdasági végzettséget, valamint legalább 5 éves vezetői gyakorlatot várnak október 22-ig. Bóna Szabolcs agrárminiszter korábban jelezte, a Lázár János alapítványától átvett birtok fejlesztéseit átalakítják, így a beruházások a jövőben a luxus turizmus most helyett az oktatásra és a mintagazdasági tevékenységre fókuszálnak majd. A szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítását és a befizetések maximalizálását szorgalmazták a megyei jogú városok vezetői a Budapest Economic Forum 2026 konferenciáján. Debrecen képviseletében Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, a megyei jogú városok szövetsége azt javasolja a kormánynak, hogy a szolidaritási adó mértékét az előző évi helyi iparűzési adóbevétel legfeljebb 15%-ában korlátozzák. A megbeszélésen a nagyvárosi polgármester egybehangzóan hangsúlyozták, hogy a kiszámítható önkormányzati finanszírozás, a helyi gazdaság és a nagyvállalati beruházások védelme miatt ez elengedhetetlen. 1 millió forintos adományt ajánlott fel a Kevijép építőipari Kft. Az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítványnak a Debreceni Gyermekklinika javára. A támogatást a neonatológiai intenzív osztály több mint 10 éves légzés támogató berendezéseinek cseréjére fordítják. Az új készülékek kíméletesebb és hatékonyabb segítséget nyújtanak majd a legkisebb súlyú koraszülöttek állapotának biztonságos stabilizálásában. 4 jegyellenőri testkamerát tesztel október 19-ig a DKV Debreceni Közlekedési ZRT. A tesztüzem célja a kamerák technikai működésének, kép- és hangminőségének, valamint az adatok biztonságos tárolásának és titkosításának a vizsgálata. A társaság tájékoztatása szerint az ellenőrzések során rögzített felvételektől a személyi biztonság és a vagyonvédelem erősítését várják a debreceni tömegközlekedési járatokon.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Október 9-én is fölök tovább a Sunshine délután, a déneseket pedig Isten éltessem, a ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Kivel hozzanékkel érkeztem a következő 56 percben is, nem is beszélek, zenélünk, jön Bibi Rexa és a New Religion.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Let's

0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig nyugdíjtakarékosságról beszélgetünk majd Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre többször hallunk arról, hogy mennyire fontos a nyugdíj kapcsán előre gondolkodni. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki biztosra szeretne menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsonyabb hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarításokat is. A konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. Hogy miért jó egy ilyen biztosítás? Egyedi igényekre szabható befektetési formákról van szó, akár garantált hozammal. A biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, általában maximum 130 ezer forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető. A nyugdíjbiztosítás adó- és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, a kifizetés gyors és egyszerű a megjelölt kedvezményezett részére. Nyugdíjba vonuláskor választható konstrukció az egyösszegű kifizetés, vagy a havi fix összegekben történő kifizetés.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nemként élnél?
5: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
4: Hát igen.
5: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban. De mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
4: Mesztelenül szaladgálnék.
5: És az miért lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
4: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok között.
5: Ez most komoly.
4: Esküszöm. Ti semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
6: Hát ezt csináljuk ugyanúgy.
4: Csinálni.
5: De most abban mi az extra?
4: Hát ez
5: átlagos hétvége.
6: Na például akkor legyen extrém, hogy a bánatba nyomjátok fel azzal, azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét. Mennék vásárolni, vagy nem tudom.
5: Kimennék botorbütykölni.
6: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom, tehát így fogalmam nincs.
5: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod, úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
4: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
6: És mit akarnál elérni vele?
5: Hát...
4: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most még már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
6: Jaj, de az csak rólad volt szó.
4: Ja.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Az Iron Mafia után pedig rátekintünk a hétvégi programokra, megérkezett hozzánk Kiskata, szia!
3: Szia, Roli! Vigyázat, a nyíregyházi dzsungeltörvényei októberben a színházban is érvényesek lesznek. Október 10-én 19 órától a dzsungelkönyve ikonikus musicalje csábítja be a közönséget a Móricz Zsigmond Színházba. Balu bölcsességei, Bagira eleganciája és Geszti Péter zseniális rímes beszólásai 30 év után is azonnal felrázzák a hallgatóságot. Egy pörgős, zenés este, ahol még a legkomolyabb felnőttekből is előbújik a játékos Maugli. Las Vegas és Dubai csillogása költözik be közvetlenül a szomszédba, ugyanis visszatérnek az illúzió mesterei Nyíregyházára. Október 17-én szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban két előadáson 15 és 19 órától mutatják meg a srácok, hogy a gravitáció és a fizika törvényei igazából csak baráti ajándékot.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Szia Kylie Minogue és a Dance Alone egy igazi kiváló felvétel itt a péntek esténkben. Szerintem sokan már leraktuk a melót, akik még nem, azoknak pedig kitartást a következő órákra is. Jön mindjárt a Glac Norbi, indul a 2 órás élő esti kívánság műsor, várja majd a zenékéréseket, üzeneteket, de be is lehet hozzá csörögni 0620-316-3000. Nagyon klassz és pihentető hétvégét kívánok, mi holnap majd 2 órát követően a Sunshine Top 40.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Teddy, most harmadik alkalommal Debrecenben. Új nyitást ünnepel a Teddy. Ez alkalomból olyan nagyszerű ajánlatokkal várunk, mint például 450 forintos kötőfonalak, vagy akár már 220 forinttól ajándéktasakok és parti termékek. Teddy, új nyitás! Ezen a pénteken Debrecen, Mikepércsi út 168. Teddy, ötletekkel teli.
4: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobil Bankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
8: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
8: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
9: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
10: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt.
11: jegyekmuliciház.hu.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
12: Alig alakult meg az MVVH, a csalók már is akcióba léptek a nevében. Bocsánatot kért a gyerekektől az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára. Mégiscsak felbomlik a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncesziós szerződés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
12: 2 milliárd forintot próbált kicsalni egy férfitől 3 elkövető, akik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak, illetve rendőröknek adták ki magukat. Az elkövetők azzal fenyegették meg az áldozatot, hogy büntetőeljárások folynak ellene, de a pénzért cserébe elintézik azok megszüntetését, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott autóval el is rabolták. A nyomozó ügyészség és a társhatóságok az árendőröket elfogták, 2 elkövető letartóztatását pedig már indítványozták. Bocsánatot kért a gyermekektől Ciberek Károly, az Orbán kormány korábbi szociális államtitkára a bicskei gyermekotthonban történt bántalmazások miatt. A nemrégiben nyilvánosságra hozott bicskei jelentésre reagálva közölte, politikai felelősséget tudatában már 2016-ban felajánlotta a lemondását Balogh Zoltán miniszternek, aki azonban azt nem fogadta el. Cibere hangsúlyozta, hogy hivatalba lépése után mindent megtettek a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítéséért, és elnézést kért ezért minden olyan áldozattól, akit a rendszer nem tudott megvédeni. A Mészáros Lőrinc és Szél László érdekeltségébe tartozó cégcsoport elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést. A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. A kabinet korábban döntött a megállapodás felbontásáról, mivel az állam számításai szerint lényegesen olcsóbban tudja üzemeltetni és fenntartani a hazai strádahálózatot. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, a döntéssel a szakmai testületek kezébe adják a kulturális közpénzek átlátható elosztását. A korábbi mintegy 20%-os keretből Hankó Balázs volt miniszter. 2025. februárja és 2026. áprilisa között csaknem 5,5 milliárd forint egyedi támogatást osztott ki. Útlevél beolvasása nélkül csupán arcfelismeréssel lehet majd használni a brit repülőterek elektronikus beléptető kapuit 2027 elejétől. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint az új e-kapuk automatikusan fotót készítenek az érkezőkről, és az adatbázisban meglévő képekkel összevetve engedik be az utasokat. Az új technológia a becslések szerint akár 25%-kal is felgyorsíthatja a határellenőrzést, az úti okmányokat azonban továbbra is maguk kell tartaniuk az utazóknak.
8: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
12: Az angol font és a svájci frank jegyzése tovább mérséklődött a forinttal szemben, a fontára így alulról súrolja a 432, míg a franké a 393 forintot. Az euró és az amerikai dollár viszont nem mutatott érdemi elmozdulást, előbbi jegyzése éppen hogy csak meghaladja a 366, utóbbié pedig kicsivel a 327 forintot.
11: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Olimpiai bajnok érkezett az Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumban Nyíregyházán. Berki Krisztián tornász egy interaktív órát tartott a diákoknak. London aranyérmese a mentális és a fizikális felkészülésről egyaránt beszélt. A sportoló a diákokkal közösen elemezte az olimpiai döntős gyakorlatát, és több dolgot is kipróbálhattak a tanulók. Megtekinthették az olimpiai aranyérmet is. Nem Berki Krisztián volt az első ismert sportoló az iskolában. Pazonyi György testnevelő rendszeresen hív meg vendégeket az intézménybe, és szervez olimpia történeti vetélkedőket, hogy motiválja a fiatalokat. Az intézményben több bajnokot láttak már korábban vendégül. Nehéz idegenbeli mérkőzés vár a Debreceni Egyetem férfi kosarasaira, ugyanis az előző kiírásban bronzérmet szerző Kaposvár otthonába látogatnak. A Somogyi Gárda 2-1 pontos sikerrel kezdte a bajnokságot, a Szeged elleni nehézkes szezonnyitót követően Szolnokon arattak bravúr győzelmet egy hatodik fordulóból előrehozott mérkőzésen. A legutóbbi fellépésük már nem hozott ennyi izgalmat, a Sereghajtó Kecskemét otthonában ugyanis végigvezetve 23 pontos sikert arattak. A Deac ezzel szemben kissé beragadt a rajtnál, a Soproni 18 pontos vereséget követően hazai környezetben sem sikerült győzni, és bár a Honvéd ellen sokáig kézben tartották a mérkőzést, a fővárosiak a hajrában fordítottak. A magyar bajnoki cím megszerzése után ezúttal az RMC Central Euro bajnokságban állt a dobogó harmadik fokára a nyíregyházi gokartos Nagy Levente. A tehetséges pilóta a pár napja lett kategóriája legjobbja idehaza, és most a nemzetközi mezőnyben is az élmezőnyben zárt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
12: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: 3, 2, 1, go! Köszi Marian a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg hát startol a pinteki 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Loyal, itt van tőle a Get Lucky.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó.

0: Yes, Animals. És ez volt tőlük a Heat Waves az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig javában zajlik természetesen ma is a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai esténket, aki Bencinek üzeni, hogy szeretném megköszönni, hogy minden nap mellettem vagy. Te vagy az én boldogságom, és nagyon szeretlek. Aztán Gábor Rékának üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom. Remélem, meg tudsz majd bocsájtani. Petra pedig Dávidnak üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok annak, aki minden nap mosolycsal az arcomra. Legyen egy csodálatos estét. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Délgetta, Teddy Swims és a Toes & Dai 3-osa. Ez a Gun Gun Gun, a két órás élő esti kívánság műsorban.

Kaigo és Khalid. Ez volt tőlük a Say My Love az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Lilla üzenetével megyünk tovább, aki Krisztiánnak üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap számíthatok rád, nem csak a párom, hanem a legjobb barátom is vagy. Aztán Zoli Évának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, köszönöm, hogy ennyi éve bearanyozod az életemet. Dóri pedig Tamásnak üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem. Szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Asaf Avidan, ez pedig a One Day, a 2 órás élő esti kívánság.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig már a stúdióban Bence Bilném, a Fight Club ügyvezetője.
2: A szaunázás nem teljesítménysport. Nem az nyer, aki a legtovább bírja. A megfelelő szaunázásnál figyeljünk a fokozatosságra, a hidratálásra és arra, hogyan érezzük magunkat. Ha rosszul vagyunk, megszédülünk vagy kellemetlenül érezzük magunkat, ki kell jönni. A szauna célja nem az, hogy bebizonyítsuk, mennyire kemények vagyunk. Használjuk inkább arra, amire való. Kapcsoljunk ki, lazítsunk le, és adjunk egy kis időt a testünknek és az elménknek a regenerációra.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. Súlyos megélhetési válságba kerültek a hazai kistermelők. Már koncepciójavaslat is készült a 2036-os olimpia magyarországi megrendezéséhez. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Gyulai Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke levélben kérte, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa idén tárgyalja meg a szervezet 2036-os olimpiai rendezési koncepció javaslatát. A MOB hangsúlyozta, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékozódási folyamatában való részvétel még nem jelent kötelezettségvállalást vagy hivatalos pályázatot. Szabados Gábor sportközgazdász szerint legalább 10 000 milliárd forintba kerülne, és komoly infrastruktúrális fejlesztéseket igényelne a 2036-os olimpia megrendezése Magyarországon. Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. A 3 évre szóló vezetői tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat október 26-áig, a testület pedig a tervek szerint november 2-án dönt az új elnök személyéről. A választás jogköre az alaptörvény legutóbbi módosításával került vissza a teljes ülést alkotó tagokhoz, miután a korábbi elnök Polt Péter mandátuma szeptemberben a 70 éves korhatár elérése miatt megszűnt. Súlyos megélhetési válságba kerültek a hazai kistermelők, a drága takarmányárak, a nyomott felvásárlási árak, valamint az asszály és a kártevők okozta károk miatt. Az agrárszektor beszámolója szerint az állattartás jövedelmezősége mélypontra jutott, az értékesítési lehetőségek pedig folyamatosan szűkülnek. A folyamatos bizonytalanság és a fiatal utánpótlás hiánya miatt egyre többen hagynak fel a mezőgazdasági munkával, ami már az egész ágazat jövőjét veszélyezteti. Több konkrét finanszírozási javaslatot fogalmazott meg a kormány számára a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szervezet elnöke Cserpalkovics András közölte, azt kérik, hogy a 25 megyei jogú város a fővárossal arányos állami támogatást kapjon a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulásra. A polgármesterek javasolják továbbá a szolidaritási adó mértékének 15%-os maximálását, a közétkeztetés áfájának 5%-ra csökkentését, valamint az önkormányzatoknak járó állami normatívák infláció követő emelését 2027-től. Újra elindul a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program 2 milliárd forintos keretösszeggel. A pályázat segítségével a 7. évfolyamos diákok a szomszédos országok magyar lakta területeire látogathatnak el. Ezzel párhuzamosan a minisztérium most első alkalommal hirdetett nyílt pályázatot a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is 200 millió forintos kerettel. Mindkét kiírásra november 6-áig nyújthatók be a jelentkezések a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül. Ismét a vevők kerültek kedvező pozícióba a lakáspiacon a Fundamenta friss elemzése szerint. Szeptemberben jelentősen visszaszorult a kereslet, miközben a kínálat jóval kisebb mértékben csökkent, így a vásárlóknak nagyobb mozgásterük és alkú lehetőségük van. Az eladási árak rugalmatlanok, lefelé lassan korrigálnak, de a felújított ingatlanok továbbra is tartják az értéküket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, go! Köszi Marian a legfrissebbeket! 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Ray Daltonnal, ez már a Blood Running.
3: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zenét.

0: Rúzsa Magdi. Ez volt a Szagács Gergővel közös Kék a szívem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, egészen este 8 órai, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0630 16 3000.
0: Marci üzenetével nyitom a második óránkat, aki Vivinek üzené, hogy sajnálom a tegnapit, nem akartalak megbántani. Remélem, hogyha hazaérsz, már mosolyogva vársz. Aztán Zsófi Ádámnak üzeni, hogy már régóta szerettem volna elmondani, hogy mennyire sokat jelentesz nekem. Remélem, te is hasonlóképpen gondolod. Józsi pedig Katinak üzeni, hogy boldog házassági évfordulót, minden együtt töltött évért hálás vagyok. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Lost Frequencies, ez pedig a Reality, a két órás

0: iOlex is a slep. Ez volt a Nagy Bogival közös, nem hiszek, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csokorban, úgyhogy jön most Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Vigyázat, a nyíregyházi dzsungeltörvényei októberben a színházban is érvényesek lesznek. Október 10-én 19 órától a dzsungelkönyve ikonikus musicalje csábítja be a közönséget a Móricz Zsigmond színházba. Balu bölcsességei, Bagira eleganciája és Geszti Péter zseniális rímes beszólásai 30 év után is azonnal felrázzák a hallgatóságot. Egy pörgős, zenés este, ahol még a legkomolyabb felnőttekből is előbújik a játékos Maugli. Las Vegas és Dubai csillogása költözik be közvetlenül a szomszédba, ugyanis visszatérnek az Illúzió Mesterei Nyíregyházára. Október 17-én szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban két előadáson 15 és 19 órától mutatják meg a srácok, hogy a gravitáció és a fizika törvényei igazából csak baráti ajándékötletek. Kameratrükkök sehol, sőt, a nézőket is bevonják a mutatványokba, úgyhogy érdemes figyelni, nehogy véletlenül valakinek az eltűnt pénztárcájából varázsoljanak elő egy nyulat.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Dóri üzeni Rolandnak, hogy te vagy az, aki mellett önmagam lehetek. Köszönöm, hogy vagy nekem. Nagyon szeretlek. Aztán Eszter Péternek üzeni, hogy bocsánatot szeretnék kérni tőled, nem így kellett volna reagálnom. Nagyon fontos vagy nekem. Laci pedig Ildikónak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy ennek a kedvence. Itt van már a folytatásban Teddy Swims, ez pedig a The Door, a két órás élő esti

Bruno Mars, és ez volt az I Just Might, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Péter üzeni Zsuzsának, hogy boldog születésnapot, legyen tele a hétvégéd nevetéssel, szeretettel, és sok-sok meglepetéssel. Aztán Ági Norbinak üzeni, hogy köszönöm, hogy akkor is mellettem állsz, amikor nem könnyű velem, te vagy a biztos pontom az életemben. Tamás pedig Bettinek üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, nem várok semmit, csak szeretném, ha tudnád, hogy őszintén sajnálom. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvence. Kintom már a folytatásban Clean Bandit, Anne-Marie és David Guetta 3-asam. Ez a Crybaby. Kellemes estét!

0: És ez volt tőle a Cameraman az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis perceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen startol a Mixxel, mindjárt az első kettő órában DJ Vágóval, aztán 10 óra után jön majd az új generáció DJ-je méghozzá Robin, 11 óra után pedig majd egy picit lelassulunk, ugyanis jön majd Edo Tenova, és hozza a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Úgyhogy érdemes velem tartani az elkövetkezendő 4 órában is. Pár perc szünet, és kezdünk!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Miket csinálnál, ha 24 óráig a másik nemként élnél?
0: Én egyébként nagyon kíváncsi lennék arra, mert nyilván mi férfiak semennyire nem tudjuk átélni azt, hogy ti mit éreztek azokon a bizonyos napokon.
2: Hát igen.
0: Tehát, hogy lehet, hogy sokkal empatikusabbak, és sokkal jobban odafigyelőbbek és megértőbbek tudnánk lenni, hogyha mi értenénk azt, és átéreznénk csak egyetlen egyszer azt, hogy ti mit éreztek a menstruációs időszakban. De mit csinálnál, hogyha 24 óráig férfi lehetnél?
2: Mesztelenül szaladgálnék.
0: És az miért lehet? Mi helikoptereznél, vagy mit csinálnál?
2: Tök kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés futni amúgy nektek, hogy ott van valami a lábatok között.
0: Ez most
2: esküszöm. Ti semmi extrémet nem próbálnátok ki amúgy. Ilyen mosás, főzés, takarítás.
3: Hát ezt csináljuk ugyanúgy. Csinálni.
0: Hát de most abban mi az extra?
2: Hát ez
0: az átlagos hétvége.
3: Na például akkor, hogy legyen extrém, hogy a bánatban nyomjátok fel azzal az orvosi műszerrel a szempillátokat. Tehát én, nekem olyan érzésem, hogy mindjárt kinyomja a szemét. Mennék vásárolni, vagy nem tudom.
0: Kimennék potorbütykölni.
3: Igen, indulnék valami női versenyen, vagy nem tudom, tehát így fogalmam nincs.
0: Szeretem Laciban ezt a kis szolid, visszafogott tényét, hogy hát én elmennék vásárolni. Én, hallod, úgy tenném szét a lábamat, mint még soha.
2: De milyen cuki, mert egyébként adás előtt...
3: És mit akarnál elérni vele?
0: Hát?
2: Adás előtt még azt pedzegette, hogy itt hónapok kellenek, hogy kiérdemeljünk dolgokat, stb. Most meg már azért magasztalja a nőket, úgyhogy érzem azt a kárpótlást.
3: Jaj, de az csak rólad volt szó.
2: Ja.
0: Személyeskedésben vagyunk, csak szólok.
3: Nem, csak Mara szeretne most már oda kerülni a keverőpulthoz, és egyszer eljátszhatjuk most már, hogyha hónapok óta itt ül, és tényleg most már úgy érzed, Norbi, hogy betanulta ezt a szakmát, és helyet tudtok cserélni, akkor átengedhetnéd neki.
0: Hát jó, de az nem egyenértékű azzal, hogy akkor ő elmehet hajókázni.
3: Nem, Isten őr
2: is. Arról volt szó, hogy hónapok kellenek oda kerülni. Én egy alkalomra odaülök, hogy hajókázni mehessek.
3: Jó, akkor majd kapsz egy vízibiciklit sóstól.
2: Na jó, ezért megbeszélem a főnivel, hogy tök mindegy, hogy hol, üljünk fel egy hajóra, nekem jó itt Tokajnál, vagy valahol, mit tudom én, küldök nektek egy selfie-t.
3: Menjél a Bodrogra, láttad? Most olyan szép zöld volt egyébként.
2: Tehát nem valami... baj, majd megszerkeztem, hogy kék legyen. Ráteszem egy jó. Tengerre.
3: Figyelj, megkapod a császárszállási tavon is, vitorlázhatsz nyugodtan.
0: Persze, meg kevés benne a víz.
3: Hát már nincs benne konkrétan.
0: Igen, teljesen. Jó szórakozást hozzá, de ha gondolod, Debrecenben elviszlek a Békástóhoz, azt csinálsz, amit akarsz.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Egyre több a vita az országgyűlésben a személyes érintettségre hivatkozó felszólalások miatt. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök is 100 milliókat utazott el. Felár nélkül két kézi podgyász vihető majd fel a legtöbb repülőre. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Egyre több a vita az országgyűlésben a személyes érintettségre hivatkozó felszólalások miatt. Június 8-a és szeptember 15-e között 34 esetben kértek szót erre hivatkozva a képviselők. A házvezetés leginkább akkor fogadja el az érintettséget, ha valakit név szerint minősítenek, vagy konkrét állítást tesznek a személyével, családjával kapcsolatban. Ha a felszólaló a pártját vagy a frakcióját ért kritikákra reagálna, az ülésvezetők rendszerint megvonják tőle a szót. Sulyog Tamás volt köztársasági elnök, 33 külföldi útjára összesen több mint 387 millió forintot költöttek el. A legdrágább egy 231 millió forintos párizsi olimpiai út volt, amelynek szállását még elődje Novák Katalin stábja foglalta le, míg a legolcsóbb 0 forintos utazást egy horvátországi munkalátogatás alkalmával érték el. A költségek túlnyomó részét, több mint 323 millió forintot a szállások tették ki. Megreformálja az Európai Unió a légiutas jogi szabályozást, így a jövőben a normál jegyet vásárlók felár nélkül vihetnek majd fel két kézi podgyászt a fedélzetre. A legkorábban 2027 végétől életbe lépő változások értelmében a jegyár egy kisebb személyes tárgyat és egy legfeljebb 7 kg-os, maximum 1 méteres kisbőröndöt tartalmaz. Az új szabályozás célja a rejtett költségek visszaszorítása, az Egyesült Királyságból induló brit járatokra ugyanakkor nem vonatkozik majd. Jelentősen több mint 61%-kal emelkedett az ittas járművezetők száma 2026 első felében az előző év egészéhez képest. Az országos rendőr főkapitányság adatai szerint 6 hónap alatt több mint 5600 ittas sofőrt, motorost és roller használót szedtek ki a forgalomból a rendőrök. A statisztikák alapján a 18 év alatti fiatalok körében romlott a leginkább a helyzet, ami megtörte az elmúlt évtizedben tapasztalt kedvező csökkenőt. Rendet. Aláírta a román államfő a medveállomány ritkításáról szóló törvényt, amely idén 859 barna medve megelőzési célú kilövését teszi lehetővé. A jogszabály emellett további 110 védett nagyvad kiiktatását engedélyezi, amennyiben azok emberi életet veszélyeztetnek. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az elhúzódó jogi húzavona miatt a hátralévő kevés időben már szinte lehetetlen lesz teljesíteni az idei kvótát. Romániában a felmérések szerint több mint 10 000 medve él, és az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a lakott területen történt támadások száma. Minden hatodik Magyarországon közlekedő gépjármű állapota kifogásolható a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet mérései szerint. A szakemberek a szeptemberi ellenőrzéseken több mint 600 személyautót vizsgáltak meg, amelyek átlag életkora csaknem 17 év volt. A hibák hátterében leggyakrabban a karbantartás elmaradása, a rossz üzemi körülmények, vagy a szakszerűtlen teljesítmény növelő átalakítások állnak. A vizsgálat során több tucat járművet kellett azonnal műszaki vizsgára kötelezni a kiugróan magas károsanyag kibocsátás miatt.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Szombaton térségünkben az északkeleti fekvésnek köszönhetően még több órára kisüt a nap, és napközben nem kell számítani csapadékra. A felhőzet csak a délutáni esti óráktól növekedhet meg fokozatosan. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 19-21 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk 2 darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Természetesen éjfélig együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor jöhet 0620 316 3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a kedvenceket mix formájában. Ebben az órában, tehát a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: álmodból felkeltenek is tud. Minden hétvégén Mix XL a Sunshine FM-en.
1: And the turntable, the best DJ.
0: A lemezjátszók mögött.

0: Mixi Szalami szól nálatok. Hello, mindenkinek kellemes estét kívánok. Egy teljes órán már át is repültünk, úgyhogy most tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, tényleg csak egy másodperc lesz, és utána folytatódik a megújult Mixi Szal a következő órában is a lemezjátszóknál. DJ Vágó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, sehol sincs.
0: Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodperci szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a térség valóban élő esti mix műsora, ebben az órában pedig még a lemezjátszóknál DJ Vágó. Ha van infód, akkor az ület a folytatásban is 0620 316 3000. Engedem útjára a kedvenceket méghozzá mix formájában. A lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: a megújult Mixixelami szolnálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Ez az óra is elrepült, úgyhogy Andrisnak megköszönöm a mai 2 órás kitüntető figyelmet és a jobbnál jobb zenéket. Természetesen holnap este 8 órakor majd ismételten találkozunk itt a megújult Mixixelben. Most viszont, hölgyek urak, egy nagyon-nagyon rövid szünet, és utána pedig jövünk vissza, hiszen érkezik hozzánk az új generáció DJ-je, Robin.
1: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól,

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: Is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, indítsuk meg az estét!
1: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: az Abba és a Mamma Mia egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend. Egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhetők dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyik igazuk is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van. Köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtram számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: ChatGPT.
1: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Robin, mivel megyünk tovább?
0: Sample Temperature című számával folytatjuk tovább.
1: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ Pultban, aki az éjszaka legjobb mix

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo Denova. Jó helyen vagytok!

0: kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
2: A lemezjátszóknál

Mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Edónak egyébként kevesebb, mint egy hónap, és debütál a vadonatúj dala, ami természetesen itt a Sunshine FM-en is fog szólni, addig viszont a legjobb Afro House felvételeket hozza az elkövetkezendő egy órában.

megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában a

A megújult Mixixel, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 2 órában. Én köszönöm szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, köszönöm szépen DJ Vágónak az első 2 órát, köszönöm szépen Robinnak, aki már ugye a Mixixelben zenélt, és most pedig az utolsó 1 óránkban Edo Denovának köszönöm szépen a kiváló Afro House felvételeket, jó bulizást a térségben mindenkinek, és természetesen biztonságos hazaérkezést. Glass Norbert vagyok, jó rádiózást, sziasztok!

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Igazi meglepetést akarsz? Kérj dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glac Norbert teljesíti a kérésed 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
2: 0620 316 3000.
3: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.